0: alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból, az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Sulyog Tamás emlékeztet, 1990 óta a köztársasági elnököket lényegében változatlan eljárással legitim módon a legfőbb népképviseleti szerv az országgyűlés választotta meg. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
4: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Español suena.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink Vegas slágerei.
1: Megafon. Nagyot szól.
0: Nagyot szól.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, írja a Sándor Palota közleménye. A Facebookon közzétett közlemény szerint Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. Mint a Sándor Palota közleménye írja, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Súlyog Tamás emlékeztet, 1990 óta köztársasági elnököket lényegében változatlan eljárással legitim módon a legfőbb népképviseleti szerv az országgyűlés választotta meg. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a Ruf Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, írja a Sándor Palota közleménye. A Facebookon közzétett közlemény szerint Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. Mint a Sándor Palota közleménye írja, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az Alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Súlyog Tamás emlékeztet, 1990 óta köztársasági elnököket lényegében változatlan eljárással legitim módon a legfőbb népképviseleti szerv, az országgyűlés választotta meg. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 10-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
0: Hírek.
2: Nagyoroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falu gondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A falu vezetés egyben a lakosság segítségét is kéri. Aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Ellopták a balassa gyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el, a lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Súlyos baleset történt szerda délután Karancs-Keciben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első 3 hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasság kötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a 3 hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este 3 programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Attest keveri a zenéket. Szombaton 7 fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Második helyen végzett a Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpáros versenyzője a Visegrádi maratonon. Ibrányi Attila 9 Master 2-es korosztályos induló között 2 óra 44 perc 32 másodperccel lett második. Őt több mint 9 perc előnnyel előzte meg a győztes Csóka Zsolt. Harmadikként a Bringa Banda SC kerékpárosa Kosurnyikov Ádám tekert célba. Rövid távú felnőtt mezőnyben 4 indulóból a salgótarjáni Sándor Balázs került ki győztesen. A Master 2-es kategóriában a Bringa Banda sportolója Jancsó István második lett.
0: Időjárás.
2: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
1: Közlekedés.
2: A kettes úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

összejöttünk, szakítottunk, összetörtünk. Rosszak voltunk, de mégis jók, merész, de egyben szép is volt ez a terv. Hogy elszököm veled, a becenevek, a rejtek helyek, hogy nehezen, de neked megnyíltam. A másom nem is, de ennyim van. Csak hajtok az úton, néha közben, visszalapozza a szél a könyvben. Hova tévedtünk, megint nézd meg, összebilincselt minket az élet.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 10-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Nagyoroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falu gondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A falu vezetés egyben a lakosság segítségét is kéri, aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Ellopták a balassa gyarmati üdülő övezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el, a lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Súlyos baleset történt szerda délután Karancs-Keciben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első 3 hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasság kötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a 3 hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este 3 programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Attest keveri a zenéket. Szombaton 7 fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Második helyen végzett a Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpáros versenyzője a Visegrádi maratonon. Ibrányi Attila 9 Master 2-es korosztályos induló között 2 óra 44 perc 32 másodperccel lett második. Őt több mint 9 perc előnnyel előzte meg a győztes Csóka Zsolt. Harmadikként a Bringa Banda SC kerékpárosa Kosurnyikov Ádám tekert célba. Rövid távú felnőtt mezőnyben 4 indulóból a salgótarjáni Sándor Balázs került ki győztesen. A Master 2-es kategóriában a Bringa Banda sportolója Jancsó István második lett.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
1: Közlekedés.
0: A 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most Backspace. Vissza az időben.
3: Hello, jó reggelt kívánunk mindenkinek! 6 múlt héttel szép pénteket! Nekirugaszkodunk ennek a 4 órának, aztán itt se vagyunk! De az még arrébb van. Norbi, jó reggelt!
4: Sziasztok! Szép reggelt!
3: Norbi, jó reggelt!
0: Szia fiúk, és most szia hallgatók!
3: Na, Sanyika, jó reggelt neked is!
5: Jó reggelt nektek, és persze minden hallgatónak. Hát eljött végre péntek van, július 10-e a mai nap. Névnaposokat is mondok, már is keresem, azt mondja, hogy Amália az egyik, Alma, Amanda, aztán Elma, Január, Kenese, Melina és Rufina.
4: Találgatja ki ezeket? Nincsenek ilyenek?
5: Persze, itt kitalálgatom közben, adjál már, dehogy is. Rufina, mi? Nem rossz név, Rufina.
3: Szép, nagyon szép.
4: Megközelebb jobbat találj.
0: Sok Rufina.
5: Ja, meg van Rubina névnap is még, igen. Mondjuk, ami engem felháborít, hogy a mai napon ugye július 10-én januárt ünnepelni, hát nem tudom, nem hiányzik a január.
0: Ez viszont jó.
3: Igen. Én is. Ha van hón, amit utálok hón, az a január.
0: Hát, de szerintem a január. Ki nem.
3: Szerintem
0: nem?
3: Az...
5: A január az a leghosszabb,
4: én amikor esélyt, nagyon éppen áll. Január esélyt.
3: Okay. Utálom.
0: De miért érek?
4: Mert mindig, most, hogy hirtelen rágondoltam egy januárra, akkor abból az első nekem tök jön, akkor mindig ilyen kellemes fáradtsággal vagyok.
0: Hát ez mondhatod így.
4: Kirakott
0: is.
4: Lábbal, és akkor ez nekem olyan jó pihenős, ejtetős nap. Én azt mindig élem az elsőjét. Aha.
0: Na. Akkor lencsefőzeléket.
3: Azaz, állandó jelleggel.
4: Ugye milyen jó január eleje?
0: Nagyon jó.
4: Hamar elmúlik ez, másodikán bajban.
0: Az már problémás.
4: Az nem jó.
3: Na, az egyik témát most bedobjuk, amire már várjuk egyébként a hozzászólásokat is. Igen, van egy 58 éves úriember, egy nagypapa, őt Darren Schreibernek hívják, aki egyébként eredetileg elment egy licitre, tudjátok, hogy lehet mindenfajta dolgokat csinálni, és hogy ő eredetileg egyébként építőipari gépeket akart volna vásárolni, szállni, de hát helyette ilyen netes akciókról volt szó, és akkor de helyette vett 4 hatalmas dinoszauruszt, és azzal jött haza. Tehát ugye több méteres dinóból vett 4 darabot.
4: Nem volt a szemüveg,
0: de felfújhatót, vagy melyiket?
3: Nem, ilyen műanyag, és ebből vett 4-et. De úgy, hogy egyébként akart venni, nem tudom miért, tehát fúrót, meg nem tudom, mint csiszológépet, meg kasolokat, de
4: gondoltam,
3: hogy ez 4 ilyen dinót vett, akkor elkerted, mint egy hűzfa, egy fa, és ott van 4 darab bent az ő kertjében.
0: Tudod, 10 deka. Ja, 4 kiló maradhat.
4: Igen, mint a régi reklámban, nem?
3: Ez a kiindulási alapunk, mert hogy ugye, hogy voltam arra, hogy teljesen mást vettünk, mint amit eredetileg terveztünk volna.
4: Hú, az veszély.
3: Jó, tehát ilyen rendelési bakik, marketplace-es, aukciós történetek, tehát hogy azt, oda mentünk, azt akartuk volna megvenni, de tök mást vettünk meg, a bácsinak a példájából, és egyébként arra is elmehetünk, hogy ha nem számítana a pénz maga, akkor mire licitálnál, mit vennél, meg mit szeretnél magadnak mindenképpen?
5: Egy haszontalan dolgot akkor sem.
3: Akkor sem? Ez a majd jó sem. Lesz valamire mentalitás ez.
5: Nem.
3: Tehát, hogy olyan, amire nyilván nem lesz szüksége, mondjuk ennek a 4 dinóra sincs szüksége az öregnek.
0: Lehet, hogy van egy dinóparkja ott.
3: Hogy lesz? Olyat vesz. Érted? Amire egyébként semmi szükséged nem lesz.
5: Hát igen. Ezeket úgy hívom, hogy porfogó.
3: Hát, beszélgetünk majd erről. Tudván azt, hogyha nekem sok pénzem lenne ilyenre, sem helyem, akkor ilyet, hogy bevállalnék ilyet. Tudván azt, hogy tudják hallgatók, hogy én meg egyébként innen kidobok. Tehát, hogy én 3-4 hónap után én kibadok,
0: ami nem kell. Kivéve a gitárjaidat.
3: Ami nem kell, az egy éves szabály az nálam meg.
4: Valamit
3: ugye egy éve nem vettek, kidobok.
0: Fú,
4: ilyen zsidip rendszerben van, Ádi.
0: Azt mondjuk megtaníthatnád.
3: Tehát én egy év puskész, nem az,
4: pedig az jó gyakorlat.
3: Nem is tudtam, hogy ez itt van. Ilyen nincs nálam.
4: Majd jó lesz valamire?
3: Én ilyen vagyok, abszolút nem.
4: Nem ismered azt a szó.
3: De úgy, hogy én mondjuk, nekem lenne pénzem, és mondjuk lehetne venni egy dinót, hátra nekem oda a fa, a kajuba mellé, ki ugye a lakók. Én lehet, hogy vennék, érted? Tehát, hogy ilyen pur haszontalan cuccokat. Jelen. Úgyhogy beszélgetünk majd erről például a mai napon. Úgyhogy várjuk a hozzászólásokat majd, és akkor indulunk is a zenékkel és a zenei rovattal.

0: Itt is vagyunk, jó reggelt, és ha péntek, akkor bármi játszik, ami a zenei évfordulókat illeti, ilyenkor Ádámka nagyon szépen tud lubickolni.
1: Nagyobbat meg is tesz?
2: Ádámka.
0: Igen, tud lubickolni.
3: Ezt írták is Ádáma hallgattuk, hogy szeretik ezt a rovatot, mert ilyenkor sok-sok különlegességet bemutat, zenei különlegességeket.
0: Igen.
3: És meg hát nyilván sok-sok érdekes információval lesznek gazdagabbak a hallgatók.
0: Ez így van. A mai napon született Ronnie James Dio, úgyhogy nem mehetek el anélkül ezen a reggelen, hogy ne beszélünk volna róla. Ő ugye Rainbow zenekarnak volt az énekes, aztán a Black Szabadban is benne volt, és aztán ugye szóló karriert is nagyon sikeresen összehozott. 2010 óta nincsen már egyébként közöttünk. A világ egyik legjobb rock hangja, tehát hogy mindenki imádta őt. Tehát Jack Black-től kezdve, tehát színészeken keresztül, nyilván a pályatársak mindenki, mert egyébként egy alacsony kis ember volt, de olyan hangja volt, hogy ez valami hihetetlen. Úgyhogy beszélünk róla, egy-két információval a kapcsolatban. Egy Rainbow dalba bele fogunk most fülelni. Aztán pedig tényleg jön Dióról egy-két érdekes történet.

0: szeretnek, hogy mindig bemegyek abba a csapdába, hogy olyan dalt hozok be, hogy egyébként végighallgatnák,
1: és bele kell szólni.
0: Ne kelljen belepofáznom. Jó, Ronnie James Dio, hogyha egy dolog kell, ami megragadjon bennetek, jó, hogyha kérdezik, hogy mit tudsz Ronnie James Dio-ról,
2: akkor
0: egy dolgot kell tudnotok róla, tehát ő volt az, aki a metal villát világhírűvé tette.
2: Ne!
0: Ronnie James Dio az így van.
2: Tényleg ugye, tudott újat.
0: Két felemelt újból. Igen. Ugyan nem ő találta fel, de ő volt az, aki népszerűsítette világszerte ugye heavy metal közönségben. A gesztust az olasz nagymamájától tanulta.
2: Mekkora?
0: Mert hogy egyébként Ronald James Padavona a eredeti neve, tehát hogy ugye olasz. A Dio művész nevet a hírhet olasz-amerikai mafiózóról, Johnny Dio-ról kölcsönözte még a 60-as években, és ugye innen származik a Ronnie James Dio, de ugye nem volt ő bűnöző. Na, tehát akkor mamma volt az, aki a malocchio, vagyis a szemmel verés ellen használta ezt a kézjelet, és Dio egyszerűen átvitte a rock színpadra, és már a műfaj egyik legismertebb szimbólumává vált. Tehát a mamma ugye a szemmel verés, ugye ezzel a két kezé, és ezt ő kint, egy, gyerekek.
2: Tehát ez nagyon jó.
0: Kész.
1: Szenzáció.
0: Igen.

0: amit még gyorsan a végére, hogy ugye aztán három Rainbow lemezt csináltak a Dióval, aztán kirúgta a Richie Blackmore, mert hogy állandóan csak ilyen fantasy szövegeket tudott írni. Tehát, hogy ilyen tudod, sárkányok, démonok, nem tudom, micsoda, egyébként sátánistának is tartották őt, de mondta azt, hogy nem az, de ő szereti ezt az egészet. És ugye a sárkányok, a varázslók, meg a démonok ugye ilyen fantasy szereplők voltak, ugyanúgy, mint ugye Tolkien világában, imádta a fantazit, ugye Dorinak nagyon sok részében ugye a szöveg az ilyen fantasy regények, itt lették, Arthur király legendája, a középkori mítoszok, Gyűrűk ura, tehát ezek mind-mind egyébként visszakötődnek az ő szöveg világában, nem csak a Rainbow-ban, egyébként egy máshol is, úgyhogy jó, Ronnie James Dio, meg az Ördög Villa, Metal Villa.
1: Soha nem tudtam
0: tessék
1: volna
0: ezt megegyezni.

0: Mi minden történt ma július 10-én a nagyvilágban, erről beszélgetünk, kedvesek, és hát egyet emelek ki csak, jó, és azzal el leszünk, hogy a mai napon Ruzsa Sándor megszületik, betyárvezér, a számtalan legendás, hogy valódi rablás is fűződik, hogy 1813-ban születik, és hát ő 40 éven keresztül volt az Alföldnek a legrettegettebb banditája.
1: Mennyire menjünk?
2: Az nagy ember lehetett, ha belegondoltok.
1: Hát, hogy biztos.
0: Nem lennétek ti ilyenek, érted?
1: Én nagyon.
0: Tehát,
1: én
0: mint is. Robin Hood, Norbi, mennénk, érted? Na, érted?
3: Szerintem ez tőlem távol áll.
0: Nem?
3: Szerintem tőlem távol áll. Én nem lennék jó kabbajnak, nem lennék jó indiánnak, viszonylag gyenge lennék Ruzsa Sándornak.
0: De modern korban, érted? Tehát, hogy így beszállnánk a kocsiba, így mennénk valahova.
4: Látom Norbi arcán a kétségbe esés.
0: Kirebolnánk egy drága, mit tudom én, kirebolnánk egy gazdag embert, valami, érted? Be a kocsiba, és akkor mondjuk megállnál Patakon a főtéren, azt így kidobálnánk a pénzt, azt mennénk tovább.
4: Patakot?
0: Mondjuk.
3: Az jó.
4: Mondjuk Sanyit is vigyétek magatok.
3: Mondjuk Robin Hoodra el tudnánk indulni. Nekem van egy nagyon közeli, nagyon kedves ismerősöm, aki szerintem a jelenkor egyik legnagyobb tehetségű Robin Hoodjával
0: válhatna,
3: ha akarja. Én azt mondom, hogy őt elsofőrőzném jobbra balra, ahol ő Robin Hoodkodna. Egy kicsit.
4: Kilöknéd a kocsiból.
2: A rablásotoknál?
0: Micsoda?
2: Hogy miért lennék én jó a rablásotoknál, kint állnék és fülelnék, hogy jönnek-e a rendőrök. Aha,
1: és így lennék, én nem láttam semmit.
0: A legrosszabb szemtől.
3: Rosszabb lenné, mint a reszkesetek betörőknek a egybeskezű banditája.
0: Igen. Én adnám ezt, hogy fölmennünk a Börzsöny

0: De mondjuk oda, nem tudom én, tegyük meg Neubauer Rudiék fölé, a Kismaros fölé való volt, lenne egy ilyen bázisunk, és akkor látjuk azt, hogy valaki egy nagyon gazdag elektromos autóval leparkol, és följön egyébként túrázni, akkor kirabolnánk őt, érted?
1: De és utána odaadnánk ezt a
0: odaadnánk ezt a marosiaknak. Most komolyan.
2: Na de várjál már.
0: Érted? Megállnék ott a révni, és akkor széttornád a pénzt, azt mennél tovább a következő helyre.
2: A rablási tehát teljesen nyitott ajtókat dönget, ez működik, mondjuk annyi, hogy nem szórják szét a pénzt, és nem adják oda rászorultaknak.
1: Pont ez az apró részlet hiányzik.
2: Tehát ez megvan, ez valakik tökéletesen csinálják már eddig is. Mi abban lennénk mások, hogy az elrablott javakat, azokat mi odaadnánk magunkon kívül, mert már nálunk van elég, például a marosiaknak. Jó.
0: És ezt csinálnád 40 évig.
2: Meddig?
0: 40
2: évig. Hogy csinálta?
0: Hát a betyár.
2: 40 évig.
1: Meddig? Mi?
2: Az komoly.
0: Én ezt nagyon adnám. Ezt az életet.
1: Nagyon jó.
0: Asznunk ott az erdőbe. Lenne egy-két arcunk az Ipoly erdőben, lenne egy-két. Egy Ipoly erdő ZRT-ben lenne egy-két. Beépített emberünk, mint a horvát barna. Hát ilyenek is.
2: De azok olyan nagy természetű emberek is voltak. Tudod, hogy mindenkit kardélre hánytak, és nem csak az ellenséget.
0: Milyen fogunk egyébként? Mi
1: a Majd Tóth Gabi kardot
2: A fehér néppel nagyon furcsán bántak ezek. Én olvastam a izét, és mindenkinek javaslom a Serna Szabó Andrásnak a témában megírt remek könyvét, a Sömmit.
0: Igen, tudom.
2: Olvasd el.
0: Még fogunk akkor rajta valamit finomítani. De ez,
2: ha abból indulok ki...
0: Jó. Na, itt van egy Nógrád előttünk, úgyhogy ezt már is átbeszéljük.
3: Megspace. Vissza az időben.
0: Maradunk 2006-ban a tegnapi naphoz képest, kedves hallgatók és fiúk, lányok, és kíváncsi vagyok rá, hogy erre emlékeztek-e, mert hogy én 2006-ban ugye akkor érettségiztem, én még nagyon ugye hát a városnak, meg a világnak a dolga ezeknek annyira nem izgatott, mert érted, leérettségiztem, meg
2: más sem volt elfoglalva.
0: Csajozás, meg sör, meg zene is kár, zene. Ugye ennyi volt, de hogy ugye akkor 2006 júliusában nagyon ment ugye arról a sztori, hogy ugye megszűnt a személyszállítás a veszteséges merékvonalakon a Magyar Állami Vasútnak, és ugye az Ipoly-Tarnóc tiltakozik, még a többi polgármester itt Nógrád vármegyén belül is, azt mondja, hogy hát oké, ez van, mert hogy senki nem ül rajta. Erre ti emlékeztek erre a mizériára? Ez mindig előjön, ugye, hogy már 2006-ban is gyakorlatilag senki nem ment kvázi vonattal. Balassagyarmazról éppen ezért azt akarta, ott akkor még a Gyurcsány kormány volt, hogy akkor szépen bezárják ezeket a vonalakat. Tehát nem egy
4: buszoknál is volt ez probléma.
0: Igen?
4: Utasszámlálásokat kellett csinálni a sofőröknek, mert hogy nem voltak nagyon jegyeladások, tudod? És akkor járatokat is szüntettek, meg buszjáratokat is, nem csak vasútvonalakat. Azt, hogy emlékszem, hát én azért tudod, dübörögtem ott is Budapest között nap, mint nap, ugye? 22 évig, és nyilván, tehát hallottunk ezekről a dolgokról, és igen, a kisebb vasútvonalakat országszerte, tehát nem csak a megyében, de felszámolták, megszüntették, mert kihasználatlannak találták. Pedig aztán voltak olyan hangok, hogy lehet, hogy csak azért, mert mit tudom én, mondjuk nem kaptak jegyet.
0: Aha, értem. Hát nem tudom, ez mindig egyébként egy veszőparipa, ugye? Tehát, hogy mi legyen ezzel, és ez nagyon sokszor előjött nekünk is az elmúlt években beszélgetés kapcsán, hogy akkor igen. A tyúk vagy a tojás. De igen, itt azt írja a cikk, hogy ugye Lombos István országgyűlési képviselő, Balassagyarmat polgármestere, mert érdekes, hogy akkor még a két titulus még nem ütötte egymást még egyébként annó. Hogy lehetett ez bírni? Ez nem is értem, hogy így érted, ha mondjuk most belegondolsz abba, hogy Csagából lenne Balassagyarmat polgármester, és még egyébként országgyűlési képviselő, és lenne, hogy tudna így a városra foglalkozni, azért az kemény volt szerintem.
1: Kevéssé.
0: Jó, hogy ezt megszüntették, az árója bezárva. Na, tehát Lomos István, országgyűlési képviselő, Balassagyarmat polgármestere, a Balassagyarmat Ipoly-Tarnóc közötti vasút személyforgalom esetleges megszüntetésére vonatkozóan azt mondta, hogy MÁV és a volán összekapcsolása valóban létezik, és van egy olyan miniszteri javaslat, amelyről még nem döntött a kormány, de ez egyébként bent van a fiókban, és ugye azt írja még, hogy azt mondta, hogy a mi térségünket illeti, ugye a Romhánybánk Diósjenő vonalában a legrosszabb állapotban, és most munkálják ki, mit lép ez ügyben a kormány. Hát azt tudtuk, hogy mit lépett, ugye, akkor az megszűnt.
2: Igen, ugye? És ez egy 20 éves cikk, csak ennyit még szeretnék, hogy neki számolnánk.
4: Nem megy ugye már a vonat, ugye nem megy.
0: Igen,
2: semmi nem változott.
0: Igen.
1: De most annyi, hogy felújították ugye arra Vác. Pont a vágányokat.
2: Uh-huh. Jó, tényleg. Mm-hmm.
0: Okay. Igen, ott a magyar kút.
4: 20 év. Hát de azt is miért újították fel, mert ugye kisiklott az egyik vonat.
0: Igen.
1: Így van.
0: Igen. Na úgyhogy, igen, nincs új nap alatt, ahogy látjuk, de ezekből a cikkekből.
2: Se változás.
0: Igen. Na jól van, menjünk a zenékkel tovább, aztán pedig a hetes hírek után visszatérünk. Nézd csak!

0: Max Space. Vissza az időben.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám.
2: Reklám.
0: Hallod? Ez nem csak hang. Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
5: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
9: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
8: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
9: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
8: Kész vagy hőssé válni?
9: Mentsük meg a világot.
10: Vajana.
8: Mi az? A fogam közé ment valami?
11: Júliusban a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
12: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Nagyoroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falugondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem álmodjuk be megosztani az ügyről. A faluvezetés egyben a lakosság segítségét is kéri, aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Súlyos baleset történt szerda délután Karancskesziben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Attest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Kormány szóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel.
10: Időjárás.
12: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
13: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
14: Nyékiautóház.hu.
15: Közlekedés.
12: A kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
16: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
18: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
19: Megapon.
17: Nagyot szól.
20: Elmúlt 7 óra 3 perccel. Mit szóltok hozzá? Jó reggelt!
21: Jó reggelt, szalad az idő.
20: Rovan, szalad. Reméljük, hogy minden hallgatónk rendben van, jól van. Köszönjük, hogy velünk vagytok. 95.7 és 91.9. Sanyika, neked is jó reggelt, és itt vagy.
22: Na, itt vagyok, jó reggelt kívánok mindenkinek, július 10-e péntek van, de jó ezt kimondani, és drága hallgatók, most nagyon figyeljetek, nagyon fontos lesz a Viber számunk, amelyet tényleg érdemes feljegyezni, és írjatok, és szóljatok hozzánk 0-35-66-22-62.
20: Így van, és vásárolni fogunk ebben az órában.
21: Mit, jó lesz?
20: Nagyon jó lesz. Maradjatok velünk!

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, ragyogunk, és aki már reggel korán velünk volt, az hallhatta, hogy hát miért is fogunk többek között ebben az adásban foglalkozni. Egy angol úriember példájáról van szó, a Free Greenben élő Darren Schreiberrel történt az eset. Egy 58 éves nagypapáról van szó, aki eredetileg építőipari gépekre szeretett volna kitalálni egy netet, találni, ugye nem csak aukció, de literálisan szeretett volna, akart venni egy-két olyan cuccot, aminek jó otthonra kell, meg azt mondja, munkába fog kelleni. Ehelyett végül egy tök más dologgal távozott erről a letes aukcióról, pedig vett 4 hatalmas dinoszauruszt.
1: Milyen aukció az, ahol ezek egyáltalán kalapács alá kerülnek?
0: Tehát, hogy
1: közösen.
0: Megőrülsz. A sztori az az, hogy ugye eleinte azt mondta, hogy úgyse, de akkorák érte, mint a Jurassic Parkban a mod, mint hogyha érted, ilyen robot. Voltam ilyen kiállításon annó Budapesten, ezek kb. Ekkorák. És ugye úgy gondolta a papa, hogy esélyes sem lesz megszerezni a látványos dínókat, amikor viszont sikerült elvinni egy 6 métereset leütött, és megnyerte a papa, úgy volt vele,
1: megy ez.
0: Ha már ez így összejött, akkor próbáljuk meg másikat is.
1: Ne legyen
0: egyedül. És akkor végül 3 óriási példányra licitált, és mindegyiket megnyerte.
2: Ugye ki tudja, mennyi unoka van, ugye?
0: Ott mert van,
3: kérdésem, most igen, minek akkor, neki?
0: Tehát 5 unokája van neki, és ugye oda unoka. Vannak a dinoké, és ugye hazavitte, azt mondta az öreg, még akkor nem szólt a feleségének. Hazajött a nem kutyával, mert, és látta, hogy ott állnak a dínók az előkertbe, ezek a 6 méteresek ott vannak, és ugye bár igen, nem volt túl boldog, de unokák imádják, és rengeteg hát nem mondjam, rengeteg jó pár képet lehet egyébként tényleg megnézni, hogy egyszerűen a Velociraptor fogad téged bent a kapuban.
1: Na mondjuk jók a szobrok, csak
0: ezzel. Triceratops-tól kezdve, tehát minden itt van, óriási a történet.
3: Csak pár napig poén meg jó. Nem. A első 2-3 talán
0: nem
3: unott meg.
0: Nem. Na, igen. És ugye ezért beszélgetünk erről, mert hogy volt-e már olyan nektek, hogy bementetek valahol interneten vásároltatok volna, és nem azt vettétek meg,
2: nekem volt terveztetek. Nekem képzeljétek el, hogy pont volt
1: tévedésből?
2: Egy nem mondjuk. Régiben.
1: Nem tévedés. Vagy a szándékos,
0: hogy erről beszélünk majd mindjárt a dalok után, hogy volt-e olyan, hogy fölmentél, és mondjuk ezt meg akarom venni, és hót mást vettél meg, mert hogy bejött, eléd jött, ránéztél, és akkor ilyentől kezdve azt mondja, hogy
1: megszólított.
0: És meg, és akkor nézd, Klau, nézd, Kricsi, mit vettem? És akkor azt vetted
1: meg,
0: amit.
1: Hát én meg is tudom magyarázni, miért kell.
0: Úgyhogy erről fogunk beszélgetni mindjárt, vagy online rendelési bakik, meg ugye az, hogy tényleg ez a kidobásos történet is azért bejöhet ide, mert hogy ez a jó lesz majd valami mentalitás.
1: Hát is van.
0: Ugye ez van. Meg ugye azt, hogy ha sok pénzed lenne, erről is beszélgetnünk, milyen olyan tök haszontalan cuccot vennél, ami mint ez.
1: Érted? Van egy jó válaszom. Rövid.
0: Tehát én biztos, hogy ha megtehetném, és lenne rengeteg pénzem, akkor mondom, én vennék egy ilyen dinót hátra a kertbe. Simán ott lenne egy 6 méteres.
3: De nem 4-et.
0: Hát már most olyan kicsiket, hogy nem fér el csak
2: most
0: egy.
2: Most az mindegy, érted? Beállítani.
0: De simán. Úgyhogy beszéljünk még erről is. Mert én ezt egyébként, annak ellenére, hogy mondtam reggel is, hogy tudják hallgatók, hogy én nagyon kidobós vagyok, ezt nagyon adnám. Ez nagyon.

0: Az angol papa példájából kiindulva beszélgetünk arról, hogy hát voltak-e olyan vásárlásaink, amelyek úgy indultak, hogy meg kell vennünk, aztán tök mást tettünk meg, és hogyha lenne pénzünk, akkor vennénk-e olyan felesleges cuccokat, mint ahogy a papa is megtette, mert hogy fölment, akart venni egyébként, ugye az a sztori gyorsan még egyszer röviden,
1: egy kalapácsot.
0: Itt eloldolom, mondjuk kalapácsot, vagy nem tudom, valami anyagkeverő gépet, vagy valamit érted, vagy pakli, ami építőiparban, erre vett 4 darab 6 méteres dinót, mint hogy hazahozott és betette a kervet. Tehát erről erre fele gondolkodom.
1: Imádom ezen, mert különben itt még csak annak a helyben lennék, aki ezt kalapács alá vitte.
2: Óriási.
1: Az az esélytelen nyugalommal, hogy most én viszek 4 dinót egy aukcióra, figyelj, lesz, ami lesz, azt vitték el először.
2: Ez is őrület.
0: Ennyi. Na, volt én a kezdőkodó, mert neked volt, azt mondtad.
2: Igen, de nem így feltétlen. Tehát, hogy de olyan, na. Hevegek, habogok, szóval mindenféle volt már, amúgy.
1: Jó, Dino,
2: de az utóbb, képzeljétek el, hogy egy, van az egyik ilyen viszonylag gagyi boldal, ahonnan lehet rendelni. Életemben 2-ször rendeltem onnan, és a másiknál bambuszroló, már te is említetted ma, és úgy voltam vele, mondom, az nagyon jó, nekünk az van, most akkor még egyet rendelek hozzá, és ahogy betettem, és...
0: A kosárba, hogy igen?
2: Igen, és ki is fizettem, meg nem tudom én, és egy lepedő, egy három méteres lepedő, amin az a kép, hogy bambuszroló.
1: Jó sikerült az ilyen.
0: Azt, a, mi?
1: Azt vettem, az jött.
2: Ja, és utána, ahogy úgy megnéztem végül is, ha egy kicsit láttam volna a nagyobbat, így akkor észrevettem volna, hogy ez egy
1: lepedő.
2: Rohadt lepedő, ami díszletnek kitehetném, tehát itt a stúdióban a falra úgy ki lehetne tenni, és akkor az olyan...
1: A kérdés most még frissiben, miatt elszállod az elemek is bambusz téma, mi lett a sorsa?
2: Nem dobtam ki, Köszönöm. Nagyon remélem, hogy Ricsi ezt nem hallja, mert ő ezt nem tudja.
0: Majd elmondom én neki, nincs ezzel sem, úgyis megyünk majd.
2: Jó, lesz.
3: Hallgat bennünket, remélem. Az a egyébként, hogy az emberek hajlamosak olyan dolgokat megvenni, amire semmi szükség, és egész másért keresett fel az oldalt. Most például itt is szobalétrát rendelt, de aztán oké, mondom, szobalétre mennyibe kerülhet, és ilyen 21-2000 forint, jó, az kell, de mellette mit valami 60 000 forint értékben rendelt. És akkor például tegnap megjött az egyik termék, 2 kis táblácska, dohányzásra kijelölt terület, azon ráírva. Minek mondom, hogy én fogom nézegetni.
0: Igen, tehát hogy miért veszünk meg ilyeneket? Tehát, hogy én nagyon jó vásárló vagyok, tehát hogy nekem egyébként ilyenek, tehát, hogy tudva, hogy kidobós vagyok, és tényleg az egyéves határidő az nálam van, tehát hogyha az letelik
2: nagyjából... Taníts, mester, erre csak ezt tudom mondani.
0: Nem, ennyi. Tehát, hogyha...
2: Hát értem, neked ennyi, de akkor mondd meg, hogy? Hogy?
0: Hát meg nem kell, akkor kidobom.
1: Ez van egy elv, ezt én is különben vallom, és gyakorlom is egyébként. Kisebb-nagyobb sikerrel, azt mondom, hogy félúton vagyok, de egyébként a tény, az tény. Hogyha valamihez évekig nincs szerencséd, nincs a kezed ügyében, nem használod, nem veszed fel, semmire sincs, csak foglalja helyet a lakás bármelyik pontján, az valószínűleg nem kell neked.
2: Itt hadd térjek ki a ruhákra egy kicsit.
1: Ez kivételként
2: ez? Igen. Tehát, hogy még azt nem tudom képzelni, hogy valamit így oké, erre nincs szükség, kihagyintom, vagy bögre, vagy valami. De ruha,
1: figyelj.
2: Van egy nem kicsi ruhatáram. Nagyon boldog vagyok attól, most Ádám szerintem agyon is ütne engem
0: nekem
2: azonnal.
0: Nekem sok ruhám van.
2: De nekem hogy... nagyon sok olyan ruhám van, amiben még simán gimnáziumba is hordtam.
1: Ebből van a több.
2: És azért most már több, mint valahogy, nem is tudom pontosan kiszámolja, de 25-30 az érettségi találkozó.
1: Most komolyan gimis ruhaid vannak.
2: Simán. Igen.
0: Ez az sem gond.
2: De úgy nem biztos, hogy minden
3: akkor ne bánt, hogy megvan.
2: Nem azt bánom, hanem azt, hogy...
0: Hogy nyilván... évente egyszer felveszed, az kész, ennyi?
2: Igen. Viszont a fejemben vannak a ruháim többnyire, és tök durva, hogy eddig többször volt már rá példa, hogy valaki szólt, hogy figyelj már, most nem venne ilyet vagy olyat, mert ilyen különleges alkalom. Tehát ha feketére van szükség, én a földigérő ruhától, a trikónát, a topponát, a vizé, flitteres, nem flitteres.
0: Tehát jó, de ez más, jó? Ez más egyébként. Így van, ez más.
2: De hogy én ilyen elven tárolom el őket, hogy majd egyszer lehet, hogy egy olyan szethez az jó lesz.
0: Jó, de az meg más egyébként, hogy mit tudom én, kinyitod a fiókot, és akkor van benne, nem tudom én, most hogy mondjuk, egy olyan tudsz, igen, mondjuk, ami te azt mondtad, hogy hát jó lesz ez még valamire, ezt még így nem dobom ki. Tehát én erre szoktam az egyéves sztorit használni.
1: Amúgy csak jelzem, hogy hallgatóink többsége láthatatlanban, és az emberek többsége egyébként ilyen spajzolós, elraktározós, mindenki így.
2: De akkor fölmentünk engem, ugye?
0: De nem a ruha.
1: Kicsit föl.
0: Tehát, hogy nekem is sok ruhám van, valamelyik egyébként nem is hordtam el, látod, de ott van, és akkor tényleg, és akkor azt már fölveszem. De az ilyen sok szírszal, ami nem kell, ugye, az én kidobásos vagyok. De ennek ellenére én például, hogyha kapnék sok pénzt, azért mondom, hogy
1: én mindent megvennék.
0: Én simán megvenném a dinoszauruszt. Érted?
1: Is.
2: Tehát,
0: hogy olyan dolgokat vennék.
3: Egy dinót, de nem négy.
0: Olyan dolgokat én megvennék, ami hasztalan. Tehát arra költenék pénzt, amire gyakorlatilag ilyen hülyeség is, semmi értelme.
1: Olyankor jön elő az ember, a kíváncsi gyerek, ráadásul valahol azért mindenkiben benne van ez, közhelyes ez, de azért egy manó sapkányi gyerek valahol mindenkiben benne csücsül, és azt gondolom, hogy az, annak néha kell adni valamit, hogy ott bent jókedvű legyen, és szerintem ezek pont azok az alkalmak, amikor úgymond tényleg földobod, csak a kedvedet földobod egy hülyeséggel.
0: Mert hogyha két óráig kinek fog téged egyébként így aktívan
1: kinek
0: tartani.
1: Kinek mi a hülyeség? Emberünknek, akiről indultunk, neki a dinó a hülyeség. Oké, nem tudhatjuk egyébként, hogy mi lesz az a hülyeség, mert hogy fölmegyünk egy oldalra, hát valami olyan jön szemben, amire mondjuk tényleg nem gondoltunk, és azért az elég kiábrándító csak olyanokat vásárolni, ami kizárólag hasznos.
2: Így van,
1: hasznos.
2: Ez így van.
1: Ami csak kell, most csak azt veszünk, ami kell.
3: Azt mi nem menni.
1: Tudod, mit utálok a legjobban kereskedőként? Amikor azt hallottam sokszor, egykori kereskedők, amikor azt hallottam sokszor, hogy amikor jön be a vevő, ő céltudatos. Nincs olyan, hogy céltudatos vásárló, nincs olyan, hogy tudatos vásárló, szeretne az lenni, jól hangzik mondani, de nem igaz. Mint hogy mellékeltábra mutatja is az életünkben, mindenki mindenhonnan mindent vesz, rendel, vesz, hoz, cserél, használtat,
3: újas.
1: Nem borzalmas ez. Mi ebben a borzalom?
0: Nem hallod, hogy pazarlás mondott, nem borzalmás.
3: Pazarlás, Norbi. Ez a pazarlás, ez a fölösleges pénzkidobás, környezetszennyezés.
1: Tudatos
3: olyan dolgot, amire úgyse lesz szükség.
1: Jó, hagyjuk ezt.
3: Az életben.
1: Hagyjuk ezt.
0: Pont ezért legyen valami kis fikcsi az életedben, értetek, hogy mire gondolok, valami olyan, amit úgy nem fogsz használni, biztos, hogy nem fogsz használni, de ki fogod próbálni.
1: A gyűjtések nagy része erről szó, srácok. Az emberek, amik gyűjtenek, nem hasznos dolgokat gyűjtenek.
2: Há, persze.
1: A hasznosat használom.
3: Tudom, egy hűtőmágnesre lehet használni, de mondjuk mi rengeteg hűtőmágnesünk van, de arra jó visszatekinteni, visszagondolni, ránézni, hogy mit tudom, itt voltunk, ott voltunk, és meg jó nekem is így vakon is megérinteni például azt a mágnestáblán kihelyezett hűtőmágnest.
0: Hát igen.
3: Az egy kedves emlék, pedig tudom, hogy csak porfogó. Uh-huh. Mert használt nem veszem, de mondjuk ott van az, hogy ott voltunk, mit tudom én, például Olaszországban, vagy akárhol, és az egy jó emlék. Hát én mindig azon voltam, hogy minden városban, ahol voltunk, onnan legyen egy hűtőmágnes.
0: Érted, fölmész neki holnapra, és akkor elkezdesz mondjuk nézni valamit, és akkor mondjuk okos cuccok, és most pont fölmentem az egyik ilyenre.
1: Az tök jó.
0: Igen, és akkor...
1: Érdekesek.
0: Tehát, hogy így elkezded venni azt, hogy mi is ez, bocsánat. Igen.
2: Ablak tisztító robot.
0: Mozgásérzékelő szemetes kuka, tehát hogy 8000 forintért, tehát hogy már mész hozzá, akkor fölnyitja a tetejét magától. Ilyened van?
3: Azt szeretem.
0: De mi benne a jó?
1: Hát...
0: Hogy kinyit, nem kellik felemelni a kukának a tetejét?
1: Ez.
3: De miért nem jó a pedálos, hogy rálépsz?
0: Látja,
2: a belső nyernek.
0: Ezt mondom,
2: a belső
0: nyernek
2: szeme felcsillan.
0: Hogy neki, lehet egyébként, hogy a fel, amit föl fog sorolni, az már van ennek a hülyének, biztos, hogy
3: ez
0: a fel.
3: Elkényelmes.
0: Nem mernek szóval, de lehet, hogy ezzel fogunk majd akkor
1: visszajönni.
0: Komolyan mondom, tehát ezzel fogunk visszajönni, hogy akkor milyen olyan okos tuccok vannak, a Norbinál, amiket még itt nem vallott be. Nem mondtál ezt, olvas, hogy neki egyébként okos szemetes tárolója.
1: Nem keveredtünk abba a témakörbe, most ott járunk.
0: És mikor vetted meg ezt te?
1: ezt pont nem is én vettem, hanem a feleségem látta benne fantáziát, és ezt ő hozta haza. Aha. És ott üzemel már szerintem egy 5 éve bizonyosan, és nagyon kevés elemet fogyaszt, és teljesen jó. És nem a lenti szemetes, ez a fürdőszobában van, és olyan jó, hogy kékkel pittyeg mindig, amikor fölnyílik, és akkor
0: megköszönni, beleraktad? Nem szólal
1: nagyon,
0: még?
1: Nagyon-nagyon. Nem.
0: Nem?
1: Nem, ilyeneket még nem csinál, de az igény megvan rá. Kösz. Tovább fejlesztjük.
0: Jövünk mindjárt vissza.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Györfi Betta.
7: Hírek.
6: Nagy-oroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falu gondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A faluvezetés egyben a lakosság segítségét is kéri. Aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Súlyos baleset történt szerda délután Karancskesziben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikopter riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Attest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel.
5: Időjárás.
6: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
5: Közlekedés.
6: A kettes úton Nagy-Orosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
4: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: eljutottunk odáig, kedves hallgatók, hogy milyen okos tudtai van a Norbinak otthon.
1: Jó, hát azért most nyilván igen. Nem partalan.
0: Ja, nem partalan, igen, de ugye abból kiindul, hogy milyen, de egyébként ez is, tehát, hogy ez is impulzus vár, tehát meglátod, érted, igen. Az ég adta világon semmi szükséges nincsen arra, hogy egy mozgásérzékelős, szemetes láda kinyúljon magát.
2: Nincs.
0: Semmi.
2: De megveszed, mert... tudsz lépni, kinyílik.
0: Megveszed, mert poén.
1: És utána egy olyan furcsa állapotba kerülsz, ez nagyon érdekes dolog, ezt nem tudom, mert tapasztaltátok azt a lelki állapotot, Nori felé fordulok.
3: Figyelek.
1: Amikor valami nem igazán kell. De ez így csak megrendelődik.
3: Végtelig, és csak megvásárolódik.
1: És utána neked is van az a bűtjük el lelkismert furdalásos dolog, amit te nagyon gyorsan, nagyon csapsz valamivel, amivel keresel egy ma. Én nekem van ez a dolog, ez a, és olyankor ilyen csöndesebb, szerényebb, igen, egy kicsit visszahúzódóbb, sokkal megengedőbb, és odafigyelőbb vagyok.
3: Így van.
1: Mindenki ez más felé.
3: Pont így van.
1: Akkor kedvesebb vagyok legalább egy két másfél órán keresztül valakivel, és akkor utána hagyom, hogy ez így úgy elcsillapodjon, és azt viszont nem szeretem, mikor ez így elcsillapodik az e fölötti történet, és x idő múlva fölháborgatják.
0: Oké, okay,
3: pedig, ugye?
0: Egy keménnyel indítok.
3: Na mi?
0: Ez okos otthoni vezeték nélküli mandulakő eltávolító készlet.
1: Ez még nincs. Miről beszélsz, Ádi?
0: Tehát, hogyha vannak ilyen lepedékeid bent, tudod, hát a manduládnál, a mandulakövek, akkor ezeket egy ilyen...
3: Kövek csak, nem, de igen.
0: Cuccal el, meg tudod távolítani.
3: Tehát, vigyelj, lefordítom a kép alapján, ha esetleg tűzős mandula gyulladásod van, és a tűzőkön csúnya gennyesek, van hozzá egy kis kanál, egy fém, orvosi fém feltételezzük.
0: Reméljük.
3: És a legvégén vannak ilyen bogyószerű kis kanál végződés, amivel magadnak külön. Meg van hozzá egy applikáció, ami nagyít, vagy a kamerában.
0: Hát benne van a kamera, eleve az eszközben, igen, és akkor ez.
1: Megműtem magam.
0: 6500 forint csak.
3: Leszeded a tűzhőket.
1: Biztosan orvosi fém. Ez 6500-ért biztos.
3: Ha nem hányod le út közben.
1: Isten.
0: Jó, azt mondja, várjátok, itt van, azt mondja, igen.
1: Hát mennyire jobb a dínó ettől?
3: Azt igen.
1: Viccesz.
0: Lokális raktár, intelligens ablaktisztító robot, automata vízpermetezővel.
1: Oké, okay, mondjuk, szentén. Ha nagyon sok pénzem lenne ezeket a szarokat, meg akkor se venni.
0: Nem.
1: Nem.
0: Csak kipróbálás szintjén.
2: Nem. Látod, hogy fölösleges lenne.
3: Ezt én sem.
1: Nem.
0: Vezeték nélküli macska vízforrás.
1: Mi van?
2: Jézus.
0: Lehet, hogy rossz egyébként a...
1: Fordító.
0: Igen.
3: Tehát víz, macska ittató.
0: Igen. Egy kis magától tölt, igen, víz adagoló a macskának.
1: Mondjuk az jó.
0: Az, itt vennél.
1: Mondjuk az jó. Hát nincs macskán, belőtte kéne egy macskát venni, de jó.
0: Uh-huh. Jó. Ilyen biztos, hogy van okos gyűrűd, ez biztos, hogy lenne okos gyűrűd.
3: Jó, az biztos.
1: Jó,
0: hogy... Igen, automata fogkrém adagoló falra szerelhető ötrekeszes szett. Okos. Kinyomja rá, nem?
1: Nem.
0: Miért?
3: Minek?
0: Hát ha már magától fölnyílik egyébként a kukád, akkor mondjuk ne kelljen már bal

0: tudni, hogy a tubusmarkot csak... Azt ennyi, érted?
1: És innentől a következő lépés már csak az, hogy egy mozgó szőnyeget a fürdőbe, és akkor beállsz az ajtóba, akkor bevisz a szőnyeg.
0: Hát jó, ezért mondom, ilyen alapú, érted, a kész, ennyi.
2: Elkényelmesedett világ. Uh-huh.
0: Azt mondod, Sanyikám.
3: Tényleg? Nem mond, nem. Szerintem nem.
2: Neked nincs, ne haragudj már meg, nincs annyi energiát, hogy oda menj a kukához, lehajolj, felnyisd, vagy esetleg a pedálra rátedd ezt a gyönyörű kis lábacskát, és akkor felnyílik a teteje, és le kelljen hajolni, hogy neked az kell, hogy érzékelj, hogy te közeledsz felé, és úgy dob bele a...
3: Amúgy van annyi energiám, csak...
1: Ó,
3: ez nagyon jó.
0: Ezt mondjuk megvenne, Norbi, ez AI fordító szemüveg.
1: Sima szemüveg, és megnyomod a gombot, és fordít.
3: Mi, idegesítetek? Az a legnagyobb probléma.
0: 144 nyelvet tud fordítani így a szemüveget.
3: Az nem kellene nekem. Nem. Azt miért? Csak javaslom mindenkinek, a múltkor próbáltam egy videót. Beszéltünk róla? Nem beszéltünk róla. Nem. Egy lagziban voltam, és a videósrácnak volt olyan nagyon márkás az amerikai szemüveg, gyártja, full komolyban, hogy ilyen, olyan, mint amit használunk, ilyen keret, ami nekem is van, ez a gyógykeretes gyógyszemüvegem van a keret. Picikével vastagabb, de divatos, és rendesen beépített kamera benne, ami most már 4K-zik, de akkor még csak az egy HD-s volt, beépített, rezgéssel hallod itt, mint ha belenne dugva a füled, rendesen zenét hallgat, a telefonoddal kommunikálsz, intézed, és amit, és üveg is lehet benne, bármi lehet benne, üveg nélkül is, és amit látsz, veszi fel.
2: És el is mondja, Norbi, el is mondja, most látássérültek tesztelnek ilyet, és a közlekedésben mindent elmond, hogy bemész egy boltba, egy áruházba, és hogy például itt egy válfa van.
0: 140, 150, 130.
2: Igen.
3: Képesztő jó cucc, és nem drága. Ja, és a legérdekesebb, hogy ez most baromságnak hangzik. Viszont ott volt ennek a videós srácnak a szemecskén, és hogy mit csinált vele. Ő ugye a saját a munkáját támogatja meg ugye különböző tartalmakkal, most mondjuk az Instára, felvesz egy kb. Verket ezzel, hogy ő mit lát, amközben még dolgozik, és utána oda rakja azt, amit aztán a kamerája ezen túl lát. És a kettőből mindjárt kijön egy olyan csavarás, amit egyébként nem volna rá harmadik keze, mert még nem földön kívüli. Igen. És egy ilyen eszközet. Tehát ezeknek lehet, hogy első azt mondod, hogy jaj, nem áll, milyen hülyeség. Uh-huh. És utána elgondolkoz arra, hogy atya ég, van, akinek a munkaeszközévé válik.
0: Egy versenyt majd egyszer csinálunk egyért. Hogy
3: ki, az a sok pénzes dolog, hogy kéne, hogy minél hamarabb megérkezzen.
0: Ki vegye meg a leghülyébb okos cuccot.
3: Amúgy ez nem rossz.
1: Jó. Meghirdethetjük.
3: Egy összeghatárt egyéb iránt próbáljunk meg, mert akkor nem lesznek egészségesek és igazságosak.
1: Viszonylag olcsó legyen, tehát hogy annál még viccesebb lehet, nem?
3: Igen. Mikor az ember csak kis pénzet kártyázik.
0: Igen.
3: Valami ilyesmi.
0: Jó, na ez majd egy csereny lesz, úgyhogy ha ezt beindítjuk, akkor majd szólunk hallgatóknak.

0: megjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bomba slágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgó-Tarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgó-Tarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
7: Megéri hozzánk jönni.
8: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassa gyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
9: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
10: Jó húsban vagy, cibém?
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
12: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
13: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
14: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyagablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
13: Horizontablak.hu.
15: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
16: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
15: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
16: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márkakereskedésekben.
17: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
18: Tessék, CH Klíma.
19: CH Klíma.
18: Igen, CH Klíma.
19: CH Klíma.
8: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19.

emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Almaegyüttes, László Attila, DJ Henry, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Azdabört, Egri Péter és a Miszterigek. A Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szullás Oldband. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Domini. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
5: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
4: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
5: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
4: Hogy hőssé válni?
5: Mentsük meg a világot!
6: Vajana!
4: Mi az? A fogam közé ment valami?
2: Júliusban a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 8 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Ellopták a balassagyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el. A lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első három hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasságkötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a három hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Miszterigeng lesz, majd DJ Atest keveri a zenéket. Szombaton 7 fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték azt a német orvost, aki megölte legalább 15 betegét. A 41 éves orvos 2021. szeptembere és 2024. júliusa között 12 nő és 3 férfi haláláért volt felelős. A berlini bíróság az eset súlyossága miatt az ítélethirdetés után elrendelte az orvos előzetes letartóztatását, mivel a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson. Az sem kizárt, hogy további áldozatok esetében is bebizonyosodik majd, hogy a 41 éves német orvos okozta a halálukat. Az ügyészek további 76 hasonló esetet vizsgálnak. Ha bizonyítottan kiderül, hogy az összes esetért ugyanaz a személye felelős, ez lesz Németország történelmének egyik legnagyobb sorozatgyilkossági ügye.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
6: Időjárás.
8: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
9: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
7: Közlekedés.
8: A kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
7: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
0: Nagyot szól.
10: Annyi minden történt itt az elmúlt napokban, hogy egy-két témát csak most tudunk áttárgyalni. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és hát a Karvas Annyi mondta, hogy ezzel mindenképpen foglalkozunk, úgyhogy a megaslágerek után átbeszéljük azt, hogy hogyan alakult az új közlekedés, ugye a helyi járat, pontosabban ugye a távolsági buszközlekedés Balassagyarmaton meg Vácon, mert a július 1-től tovább bővült Budapest és az agglomeráció északai közösségi közlekedése. Ez bejelentette ugye a közlekedési és beruházási miniszter Vitézy Dávid. Ezt olvastam, meg hallottam róla, és az első az volt, hogy milyen jó az, hogy így a budapesti agglomerációhoz tartozik itt. Nyugat-Nógrádi térség is, gyerekek, tehát hogy így Gyarmattal is foglalkoztam.
11: Az első olyan alkalom volt, amit Gyarmat tekintetében vagy kapcsán.
10: Nekem ez jött le először.
11: Ezzel a jelzővel.
10: Nekem ez jött le
11: még
10: ez
11: nem
10: először,
11: volt,
10: hogy Balassagyarmat is mondom, ki lehozta valamit, és akkor nézem, hogy akkor több mindenki megosztotta, hogy akkor Balassagyarmaton is észre. Nézem, mondom, milyen agglomeráció. Hádi. És benne volt.
11: Mi már mondtuk ezt adásban, hogy mi agglomeráció vagyunk.
10: Mondj, Sanyi.
12: Mert az utolsó, tehát indítanak új buszjáratot, nem már tudni a hallgatóknak. Újpest városkaputon nem az lesz, hogy azt hiszem most eddig az volt, hogy 21:50-kor elment az utolsó busz. Most úgy tudom, hogy 23 óra 30-kor fog menni az utolsó autóbusz, és egészen Széchenyi.
10: Igen, azért megbeszéljük ezt egyébként, mert ez egy jó történet, de én még az ezzel rugóznék, hogy ez így, most egy Dorbisi nézem, hogy...
13: De figyelj, Balassagyarmat Metropolis mindig.
10: És kifejtette, ez nem kifejtette a Vitézy, hogy első ütemben Érd, Vác, Balassagyarmat, Gyömrő és Vecsés térsége kap új vagy sűrűbb éjszakai kapcsolatot. Tehát, hogy
13: ennyi.
10: Agglomeráció lettünk, Norbi!
11: Első körben.
10: Hivatalosan is. Figyelj,
13: még hát ha az lesz, hogy a következőnek ugye szemet vet a vasutakra is, mert ugye azért ő csak nagy vasutas, és akkor Balassagyarmat, mint Metropolis, ahol már a busz agglomeráció Budapestnek.
11: Komoly történelme van a vonatozásnak.
10: Igen. Mit akartál mondani, Sanyika, bocsánat?
12: Csodálkozom ezen, tehát itt mondottad a városokat, tehát ezek mind ilyen 40 kilométeres távolságon belül vannak Budapesthez képest, mint Érd, Vecsés, meg nem tudom, mit mondtál még?
10: Gyömrő,
12: hát ezek mind. De Balassagyarmat azért jó, 80 fölött.
10: Hello Vác, hello Érd, hello Vecsés. Gyömrő, itt vagyunk. És kész ennyi. Igen, mert azért Váciak az már agglomeráció, oké, de azért...
13: Jó, hát, de ők már rég.
10: Igen, de az, hogy akkor most már a gyarmati hallgatók is felzárkóznak agglomeráció tekintetében a Váci hallgatókhoz, az nem egy utolsó szent.
11: Ez holnaptól az ingatlan árakban is meg fog mutatkozni.
10: Köszönjük Vitézy Dávidnak ezt!
13: Ennél durvábban.
10: Eladó egy 60 négyzetméteres téglaépítésű lakás. Budapest
11: agglomerációban.
10: 39 millió forint lesz. Igen.
11: Na, akciósan.
10: Nem csak mondtam, hogy poénból. De hogyha agglomeráció...
13: Hagyjál már! Az, hogy ez nagyon jó áron, nagyon a hagyjál.
11: Majd 50-nél szóljál.
10: Nem, hogy Gyarmaton, az jó ár.
11: Persze.
13: Hát... 62 négyzetmétert mondtál.
11: De nem is rossz.
13: Egy plusz két fél.
11: Az nem a szemfölkapus.
10: 39.
11: Igen.
10: Igen. Úgyhogy be kell vezetni, hogy gáztok ezen, ki kell cserélni mindent? Úgy is?
13: Hát de
11: most azt nem tudom azért. Most oké.
13: Okay. Miért kéne?
12: Állapot
10: vagy fű. Jó, nem, csak mondom, hogy tudok.
13: Hát akkor annyira nem, hogyha mondjuk mindent ki kell, vagy át kell vezetékelni, de még az hiszem, is
11: hogy
13: lehet,
11: hogy... Azt hiszem, hogy egy lakhatóállapotról beszélünk, és nem úgy, hogy...
10: De az... Tehát az már is.
12: Figyelj, megveszed 40-i, ráköltesz mondjuk 20-at, 30-at.
10: Hát annyit nem kell.
12: De 20-at költsére.
10: Annyi csak át. Mit költesz, hogyha most én tudom, benne vagyok, hogyha minden kicserélsz, nem kell rá 20 millió forint, sajnokkal nem beszélj
13: de
10: hülyeséget.
13: De egy
11: 10 biztos. Ádám most azt is kicserélje, amire nem is gondol.
10: Tehát, hogy 10, de még 10-nél is. 25
12: ment rá Pesten.
10: Hát nem tudom, hogy csinált egy lakást, azt nem kell a 25-ből ki
12: mindent felújítani.
10: Na mindegy, megint elmentünk másik témába, jó? Jövünk vissza, és akkor ugye buszközlekedés az, hogy éjszaka most már mehetünk majd Nobival, meg Nórival bulikázni, hazajövünk
13: busszal, és haza is jöhetünk.
10: Jó lesz ez nekünk.
11: Megihatunk egy kólát.

0: Why so long?
1: Közlekedjünk éjszaka Balassagyarmat és Budapest között, mert hogy Balassagyarmat is agglomeráció lett, kedves hallgatók, ezt kezdtük el az előzőekben pedzegetni, és ugye az, hogy most már végre, ha lemegy a bulika Budapesten, egy szolidabb bulika, akkor hatatom még jönni szépen és óvatosan. Ugye? Ezt Nóri mondta
2: igen,
1: most.
2: Igen, 12-kor indul az utolsó busz a Újpest városkaputól, és egészen úgy tudom, hogy Széchenyig elmegy. Hát nem tudom, nyáron oké, tök jó, meg tudom, hogy most sok nézze itt az a 30-40 kilométeres agglomerációs vonalon, hogy indítottak új járatokat, meg új éjszakai járatok indultak Budapesten, és nem járja be veled talán most már a félvárost másfél-két órán keresztül, ha mondjuk el akarsz jutni A-ból B-be, az oké. Okay. De az, hogy mondjuk Balassagyarmatra is kivitte, értem, és ez tök jó, hogy az agglomerációhoz most már sorolandó Balassagyarmat, én is örülök neki, hidd el, nem tudom, hogy ez majd télen mennyire lesz kihat.
3: De figyelj, miért egy színház járatnak, vagy valami? Hát én ezt sokakat tudok, okay, hogy van bérlete.
2: Szerintem olyan üresen fognak ezek a járatok majd szaladgálni, hogy ezek rövid időn belül meg fognak szűnni.
1: Egyébként nem biztos. Tehát tényleg, amit te is mondod, Nóri, azt, hogy akkor most fogom érted, fölmegyek délután busszal, mondjuk Norbival megnézünk ott az operaházban, utána meg... Ugye? Voltunk már együtt. Igen. Megnézzünk valamit, és akkor öntök ezbe utána visszajövünk mondjuk a 23-20-assal.
4: Igen, sok koncertnek vége van egyébként 11 magasságában, és egy metrót, ha jó kifogsz, akkor eléred a buszt simán. Tehát ennek egészen biztos, hogy van értelme és kihasználtsága.
3: Abszolút,
4: most az, hogy ez hullámzik szezonálisan, és azt mondjuk, hogy nyáron értelemszerűen nagyobb mocorgás van mondjuk, mint egy novemberben, vagy egy január 10-én, ez nem kérdés. Sok minden másra is egyébként ez...
3: De tudod, Sanyi, hogy most a vonatnál is, tehát hányszor, amikor a nyilván kevésbé látod, de hogy mondjuk állok a lehúzott sorompónál, vagy fénysorompónál, és akkor mindig szórakozásból számoljuk, hogy a vonaton hány ember ül. Uh-huh. Hát az, hogy az egy kezem elég az összes vagonra, az tulajdonképp szerintem mindig elmondható.
1: Olyan érdekes igen. Volt, hogy múltkor a helyi van a közlekedésben volt a jó példák, hogy a múltkor valamelyik ritmus után elmentem egy stand-upot fölmondani a kamerába, mert hogy ugye akkor rendelték el azt, hogy a nagy meleg miatt, ugye valamilyen szakaszokon 20 km per órát csökkentették a vasúti sebességet, és ugye ez a Galgamács a Balassagyarmat vonalat is érintette, az árnyalatban bezárva mindegy, csak én Dorivőre ráéreztem, és akkor tudod, hogy oké, rendben, hát senki nem volt az egész állomáson nyilván a munkatársakon kívül, és akkor így fölvettük, ahogy az egy kis piros hót üresen úgy elindult, tudod, és így kész, így ennyi volt, és akkor 73 ezeren hívtak, hogy mondom, úgyse fogják ezt leadni, tudod, mert hogy így nem jó a kép, tehát, hogy meg tudtok csinálni, állnak ott a vagonok, nem tudod, és egész nap hívtak, hogy láttak a tévében óránként értet, hogy akkor erről beszélek, hogy mi van, és mégis le, úgyhogy nem volt benne senki abban a vagomban. Tehát, hogy senki nem indult el erre a gyerekek. Hát ki vasárnap 45 fokban érte 10 óra, akkor a 9-50, vagy 49-es asszonyjárat, nem fogsz felszállni. Nem. De felszállsz mondjuk egy ilyen járatra, mint mondjuk a Budapest-Balassagyarmat buszközlekedés. Úgyhogy én egyébként a többiekkel vagyok, hogy szerintem nem lesz ez annyira rossz, mert ugye itt nem csak a balassagyarmatiakat tudjuk mondani, hanem az, hogy gyakorlatilag a váciakul is van szó. Tehát ott megy valami bulika, fölmennek egy moziba, vagy bármi.
4: Széchenyről is szó van. A vonalon érintett összes település.
2: A váciaknak mindig ott volt a vonat, és ott 23 perc.
1: Jó, mondjuk a zónázó. Oké, de most valaki akkor nem tudja, akkor ezt tudja használni, tehát ugye...
2: Én mindig örülök egy új járatnak, ne is én mindig támogattam ezt, meg aki mondjuk Récságra is megy, akkor az egy jó buli, mert tényleg nyáron is mondjuk van este, akárcsak fölmész mondjuk egy jót vacsorázni valakivel, találkozol, legyen ez egy üzleti vacsora Récsa, és még nem akarsz kocsikázni, mert mondjuk innál is valamit, és akkor mondjuk még haza tudsz menni, és nincs nagy dögmeleg, ez teljesen jó. Legyen is, és maradjon is meg minden járat, én azt mondom.
1: Igen, vagy nyugatitól ugye, hogyha még tudnak ezt meg a Gödi hallgatókat, és az ők is egyébként vannak meg itt pluszban éjszakai, hogy egyébként nem rossz.
3: Én nagyon nem, szerintem
2: sem. Más, meg a vonat is megy gyakorlatilag meg egész éjjel.
4: Hát meg ezt legfőképpen azért a diákokról nem is beszéltünk, tehát igaziból szerintem ez pont az ő dolgukat is, meg mit tudom én, sokáig vannak valamilyen, bármilyen sulis dolog kapcsán érintettek, még az estében, vagy valami ilyesmi. Diákok nagyon-nagyon sokat buszhoz dolgoznak, tehát a dolgozó ingázók mellett a diákok teszik ki szerintem a nagyon nagy részét ezeknek az
3: esti. Akár még tényleg az lehet, az hogy egy csoporttársal még kiül egy kávéra, vagy egy fröccsöcskére is, még haza tud jönni.
4: Pontosan, szerintem a diáknak kifejezetten jó megoldás ez.
3: Abszolút, én is teljesen üdvözlendő szerintem. Meg biztos sokan úgy, hogy én remélem, hogy meg lesz a kihasználtsága.
4: Hát így van, és tartsanak
1: benne. Mi kellett még egyébként? Tehát, hogy ezek megvannak, akkor így mondjuk, hogy Csanikát kérdezem, hogy akkor ez így rendben van, mondjuk ezek a járatszámok és járatsűrűségek? Ugye, mert gyakorlatilag Balsanyarmatról másfél órát ott vagy bent, Újpest városkapuban.
2: Óriási dolog egyébként. Óriási dolog, és hogy este is akkor nincs az, hogy most mit, hát régen eljött a 8:30-kor az utolsó, ugye onnantól közben nem tudtál hazajönni, aztán rájöttek, hogy azért az túl korán van, az a 8:30-es történt, és akkor betették még ezt, azt hiszem 21:45-kor volt.
1: Igen.
2: Az volt nagyon sokáig az utolsó. Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat, hogy tényleg akkor este 23:30-kor indul az utolsó, azért addigra már mindenki kér a városkapóhoz, míg ha akart, és meg nem is, akkor is odaérsz, mert addigra aztán befejezed a feladataidat, befejeződik a nap, és akkor igen, fölülsz másfél óra, bocsánat, egy órára, ott vagy Balassagyarmaton, 10 percet hazaérsz, 1:45, legkésőbb 2-re ágyban vagy, és ha mondjuk mit
4: tudom, tízem
2: ész dolgozni, akkor 8 óra, akkor ráérsz fölkelni, és tudtál aludni még 6 órát is.
1: Igen. Én emlékszem rá, amikor én régen, tehát, hogy hogy mondjam, ezt talán nem elmeséltem nektek, hogy én nagyon régóta, mióta, hogy nem élek már Budapesten is, hogy vége lett, hogy egyetemnek mindenkor már nagyon régóta nem buszoztam, és akkor egy pár évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy akkor fölmegyünk egy közös koncertre az egyik barátommal, Drága Demen Bálintnak szóltam, hogy akkor oké, buluzgassunk, és akkor nyomassuk, és amikor fölmegy, akkor busszal. De vadkertem már ereimből elfogytam. Tehát, hogy egyszerűen, és úgy, hogy tudom azt, hogy másfélre is tök jó, de hogy én már vadkertem, nekem végem volt.
4: De miért?
1: Mert azt haladjunk, menjünk, tudod, így, tehát, hogy így mi állandóan vezetünk, megyünk úton, vagyunk ugye folyamatosan az adások után, hogy megyünk forgatások, minden, és már még csak mindig itt érteni, nem hiszem el is, hogy
4: de ez ugye megvan
1: minden halálom volt, de úgy, hogy biztos, tudom azt, hogy egyébként ez nagyon jó és gyors és flott járat.
4: Pontosan. Tehát másfél óra, ha most én a legjobb formámba beütöm az útvonal tervezőbe, és azt írja ki, hogy 1:13 mondjuk tólig, akkor azt mondom, hát ez nagyon jó. És egyébként valóban annyi. Ahhoz képest egy bőveske negyed órával több buszozás.
1: Teljesen jó, de hogy valami végen volt egyébként.
3: Mert hogy gyarmat és Récsek között szerintem a leghosszabb. Én azt gondolom.
1: Egyébként igen.
3: Régen ültem.
1: Ez igaz. Meg ott több, hát aki már több megálló volt. És akkor tudom, még jött még a pláne, hogy akkor tudod, leszártál a Újpest városkapunál, akkor nem volt metró, akkor metropótól mentem. Most tudom, mennyit kellene, de Jákik,
4: vagy a Kálvinék,
1: akkor utána átszálltam a 4-es 6-osra, akkor ott leszálltam a Bojáros téren, átszálltam a

0: és másfél óra alatt benn voltam Zuglóba. Másfél, tehát föl Rétság, M2, Árpád hídig ment igaz akkor a busz, gyorsan siettem, kijött a villamos egyből, egyes villamos, Erzsébet királyné útig elmentem, onnan már szinte gyalog mentem a Laki Adolf utcáig. És másfél óra volt reggel.
1: Igen.
0: Valaki azt írja, hogy mi itt aludtál?
1: Igen, valaki azt írja, hogy én autóval járok, de még így is örülök ennek. Minél többen választják a buszt éjszaka, annál kevesebben ülnek volán mögé fáradtan az esti program után. Ez szerintem közlekedés szempontjából is előre lép.
0: Jaj, de okos gondolat.
1: Ebben is van valami, hogy akkor érted, hazajössz, érted, kód, koki, még hazavezetsz, nem tudom én, vadak, őzek, stb.
2: Úgy centrálni, persze. És mindig vannak, így most van. Már egyre többek így vannak. Van. Többen
1: oké, akinek még van hozzászólása, az majd mondja el nekünk, a Viber számunk 0-30-5-66-22-62.
3: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
5: Ellopták a balassagyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi 5-ös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el. A lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első három hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasság kötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a három hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Atest keveri a zenéket. Szombaton 7 fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték azt a német orvost, aki megölte legalább 15 betegét. A 41 éves orvos 2021. szeptembere és 2024. júliusa között 12 nő és 3 férfi haláláért volt felelős. A berlini bíróság az eset súlyossága miatt az ítélet hirdetés után elrendelte az orvos előzetes letartóztatását, mivel a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson. Az sem kizárt, hogy további áldozatok esetében is bebizonyosodik majd, hogy a 41 éves német orvos okozta a halálukat. Az ügyészek további 76 hasonló esetet vizsgálnak. Ha bizonyítottan kiderül, hogy az összes esetért ugyanaz a személy a felelős, ez lesz Németország történelmének egyik legnagyobb sorozatgyilkossági ügye.
3: Időjárás.
5: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
4: Közlekedés.
3: Közlekedés.
5: A kettes úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél

0: És Vácon a balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü.
2: Start menü.
3: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.

0: Már lehet éjszaka is Budapestről nekiindulni Balassagyarmatnak, ami az agglomeráció része. Ezt mondta Vitézi Dávid. Jó, ehhez azért ragaszkodunk.
1: Minek vagyunk a része, Ádi?
0: Az agglomeráció része. Köszönöm. Vagyunk. Köszönjük szépen.
2: Az agglomeráció.
0: Az agglomeráció. Igen. 0-35-66-22-62 a Viberünk. Valaki azt írja, hogy örülök a bejelentésnek, de majd akkor leszek igazán elégedett, ha néhány hónap múlva is ugyanúgy működik. Sokszor volt már nagy ígéret, aztán később ritkították a járatokat, remélem most más lesz.
1: Hát igen.
0: Így. Ezt nem Sanyi írta?
3: Nem.
0: Tudsz róla?
3: Nem én írtam, de egyébként tudod, hogy nekem is ez volt a gondolatom.
0: Így azért? Igen. Bízom benne, hogy ez csak az első lépés, ha beválik a Balassagyarmat Budapest éjszakai kapcsolat, akkor hosszú távon még sűrűbb menetrend, vagy további fejlesztések is jöhetnek. A lényeg, hogy kiszámítható legyen.
2: Uh-huh.
0: Van benne valami.
1: Hát igen, ez az állandóság, kiszámíthatóság, ez től lesz aztán a nagy
2: dicséretem. Majd amikor ilyen mini charterjáratok indulnak Budapestre.
0: Igen, jó, de ez miatt nem fogja se Norbi, se én a volán ma használni.
1: Igen, én bizonyosan nem fogok váltani. Hát. Ugyanakkor a lányom és a fiam előszeretettel.
0: Busszal jönnek.
1: Ők élik nagyon ezeket. Azt nem tudom pontosan, hogy ez a speciálisan az ő helyzetükben ez az éjszakai indítású járat, ez most lesz-e megoldás, de ők nagyon kihasználják. És én nagyon meglepődtem rajta a múltkor, még ide zárójel, amikor Nettinek a melóhelyén szembe jött a országbérletes történet.
0: Igen.
1: Elképesztő úgy gyerekek az a rendszer. Azt ne szüntessék meg.
0: Az sem sokáig szerintem.
1: Hát az baj.
2: Sőt, én most hallottam, hogy az országbérletesek
1: az baj.
2: A Szigetre a diákok az országbérletes féláron, tehát egy fogadható.
1: Igen.
2: Teljesen úgy, más csak meg.
1: Nem, mert nem is akkora összeg, amiről azt mondanánk, hogy most nem tudom mekkora, mert Neti váltotta meg ott a izének mindig is, mert most nem emlékszem 20 ezer környéketől nagyobbra a bérletre. És az milyen gyerekek, hogy annyira te jössz-mész? A buszon is, meg mindenhol is? Ne vicceljük egymással. Az szenzációs
0: tudsz. Bármire rájutsz, hívtuk ezzel minden.
2: Nem, talán a hív.
0: Hív nem.
1: Hát mondok, hív nem jött szembe, de Pestel bármire rámész. Trolikázol, metrókázol, buszozgatsz, ide is távolsági buszhoz.
2: Távolsági busz.
1: Ha éppen mondjuk vonattal, csak mondom mondjuk, ha nem léped át a határ, de mondjuk Győrbe még azzal mész, vagy Sopronba, attól függ, hogy melyikkel mész, akkor az is. Múltkor néztük, hogy ugye tervezgetjük ki az Opelre, hogy megyünk, mondom, akkor most melyik lesz busz vagy vonat, és akkor végül is azt hiszem, most vonattal megyünk, meg minden, és akkor oda volt írva a betűvel, hogy, vagy aprós betűs résznél, hogy az ország bérletesek nem tudom milyen kedvezményben részesülnek, mert persze amelyik átlépi határtól ezzel vonatkozik. Ezért mondom azt, viszont, ha te Győrig elmész, te Győrig ország bérletre mész meg vissza.
0: Mondjuk az jó pofa.
1: Ez bizony jó pofa. Tehát annak, akinek ez szembe jön, ha ezt meg fogják szüntetni, az kb. Olyan csapás lesz, mint az

0: elektromos autó esetleg a parkolás
1: mester. Szerintem fogják.
2: Hát, igen.
3: Még egyébként beszéltük majd akár a nem tudom, mi a tapasztalásod a budapesti parkolás kapcsán, ugye most már nincsenek ugye automaták is, hogy itt azért itt mellé lesznek.
0: Minden telefonos applikáción keresztül megy.
3: Történetek, igen. Az egy másik.
0: Bátor feltételezés.
1: De mi már mindig applikáció.
0: Tudom, de azért nem.
2: De igen, de mi van az időseke? Apunak például nincsen.
1: Mondjuk igen, ez jogos azért, teljesen.
3: Hát meg egyébként ugye benne van az alaptörvényben a készpénzhez való jogod. Tehát, hogy amit szerintem te csináltak, az így...
0: Full nem.
3: Az így nem jogszabály.
0: Full nem törvényes.
3: Tehát, hogy merül alaptörvény, hogy nekem, tehát, hogy készpénzt nekem jogom van használni.
1: És az igen, ez is... mert ilyenkor mindig, de ilyenkor mindig ez jön szerintem. Minden fejlődés, vagy most, hogy ez fejlődése, de szerintem csak mégis oda sorolnám, mögött mindig ott áll az, hogy igen, de mi van akkor az idősebbekkel, öregekkel, szóval rohadt nehéz, de én azt mondom, hogy valamelyest kénytelenek vagyunk azért fejlődni.
3: Jó, ez egy másik téma, azt mondom, de csak annyi, hogy figyelj, és mi van akkor, hogy ott vagy leparkoltok, nem tudom, az Erzsében téren, és te kiakad mondjuk a telefonod, és nem tud újraindítani.
2: Vagy lemerül.
3: És mit csinálsz?
0: Nem bukod a parkolásodat.
1: Nem tudom megmondani.
3: Semmi. Nem tudsz csinálni semmi.
1: Hogy nincs, tehát csak egyedül applikáción keresztül lehet?
0: Igen.
1: De hívással sem?
3: Nem, semmi.
0: Nem, szerintem telefonos app. Nem.
3: Igen.
2: Akkor telefon kell. SMS-sel lehet, úgy tudom.
0: Hát van több felület, amelyik ezt ugye akár, mit tudom, ilyen bank, vagy külön alkalmazás.
3: A telefonhoz vagy kötve.
1: Értem.
3: Ez egy másik téma. Jó, örülünk annak, hogy agglomerációt balesetre
0: matazak. Ez a főhírünk.
1: Levettük a lényeget. Igen.

0: termék megjelenítés tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
4: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
3: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
4: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
3: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
4: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
3: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
4: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
4: Megéri hozzánk jönni.
0: Megéri hozzánk jönni.
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
8: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
9: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 000 kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
8: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
9: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
7: Nyéki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassa gyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
10: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Velhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Kontaktus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: Váci Világi Vigalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
3: Nagyoroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falu gondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A faluvezetés egyben a lakosság segítségét is kéri, aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Súlyos baleset történt szerda délután Karancskeciben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Attest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel.
2: Időjárás.
3: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
0: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
3: A kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalma.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.
4: 9:03-mal jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Nem sokára összehasonlítja elvileg Varga Bíró Tamás az ő hamarosan megtörténő esküvőjét Taylor Swift esküvőjével.
5: Ez a téma, ebben én nagyon jó vagyok.
4: Ez a témánk ebben a rokarban.
6: Nagyon kíváncsi vagyok, de hát addig még egy picit várni kell. Jönnek a magas lágerek, de azt kérem, hogy tartsatok továbbra is velünk.
4: Így van, úgyhogy mindjárt megtudjuk azt, hogy nem követtem nyomon, úgyhogy
7: mindent tudok róla.
4: Én semmit sem, úgyhogy akkor majd megtudjuk, hogy mit fog mondani BT ezzel kapcsolatban.

0: szomorú. Kék halál. Kék halál. Különleges témával rukkolunk elő itt a Kék Halálban. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, Varga Bíró Tamásnak is jó reggel.
1: Ne is mondd.
0: Behozza Mendelzont.
1: Jó reggelt, ne hozom be Mendelzont. Majd holnap. Jó reggelt neked és minden kedves rádió hallgatóknak. Ha össze akartok veszni a legszűkebb családdal, rendezzetek egy esküvőt. Ez úgy jó lesz. Nem, igazából nem veszünk össze, csak voltak egyet nem értések, de az még semmi, mert hát akkor Taylor Swift mit szól?
0: Igen, azért.
1: Édesem, ugye Travis Kelce, vagy Kelce, vagy nem Kelce, tudom, hogy Kelce. Teljesen mindegy, egy focista, de amerikai focista, tehát rossz focista. Még a focistából is rossz focista. Jó nagy darab gyerek. Nem ilyet képzeltem el egyébként a Taylor mellé. Nem. Ugye ez ilyen kis favágó. Hát, favágó stílusú.
0: Igen, egy kemény csontváló
1: gyerek. Igen. Olyan kis csivész csávó. Azt akkor megkaparintott a Taylor Swiftet, ugye? És akkor mondták, hát én szűk családi kört.
0: Igen.
1: Tanúk, meg nem. És akkor jó, de figyelj, kéne Adam Sandlernek, adnak rohadt sok rokona van, meg ismerősök mi, akkor már szóljunk Spielbergnek is. De hát a Spielbergnek szólunk, akkor egy sírent nem hagyhatjuk ki. Hát ezt hogy nézvá ki? A Trónok arcában is benne volt, érted? Ott sütögetett, meghívta a izétem. És akkor végül is az lett, hogy hát így hirtelen ezren lettek. Így a láznév, tudod? Tehát, hogy
0: ti mennyivel számoltok holnap?
1: Hát figyelj, ez úgy volt, hogy beírtunk, hát szerintem 100-án többet nem írtunk be, de úgy beírtuk, és akkor így mindig volt, aki így le.
0: Aha.
1: Így le, ugye. Volt, aki a hajómodell világbajnokság.
0: Ja.
1: Hát igen.
0: Igen.
1: Nem mondjuk ki Gere Józsi nevét, de mind tudjuk, hogy elgondoljuk. Meg hasonló volt egy nagyon kedves barátom, aki a TikTokon órákról beszél, és ez remélem nem reklám, és hogy ő, neki meg az időpont, tehát nem hogy Baján akkor van halászlé főzőverseny, ő bajai.
0: Ott kellett volna megtartani.
1: Ott kellett volna, igen. Szeretem is a halászlevet. Na mindegy, úgyhogy hát ilyen tokkal vonulva szerintem 60-nál többen nem leszünk.
0: Jó.
1: Ilyen szűk. Szűk családi kör. Tehát nem mondhatjuk el azt, hogy...
0: Úgy, mint Taylor szűkezés.
1: Kibérelték a Madison Square Garden-t.
0: Igen.
1: És kerté alakították.
0: Igen.
1: Hát ha már garden. Igen. Ugye? Tehát, hogy
0: logikus. Ez egy
1: garden. Madison Square Garden Party lett az esküvő. Hát Adam Sandler vezette ceremóniát, ugye nem volt tisztességes papra pénz, vagy nem tudom.
0: De ezt nem értem, hogy mindenki ezt adott mindenkit Amerikában?
1: Itt is?
0: De tenni összeadhatnál benneteket?
1: Persze, van valami anyakönyvvezetői akarmi, ahhoz az szerintem valami... Elvégzek
0: egy ilyen anyakönyvi okájét.
1: Hát, de nem jó. Úgy azért az közigazgatási végzettség, meg mit tudom mi. Nekünk csak a Bi lesz az anyakönyvvezető.
0: Okay, csak
1: de nem lehet... Ezért ott áll mögötte a rendes anyag.
0: Ja, tehát persze. Akkor én itt ezt levezényelhetem, de ő a jelenlétében. Ő meg ott van.
1: A jelenlétében.
0: Igen.
1: És hogy hát az Adam Sandler már régóta jó barátja a párnak. Hát könyörgöm, nincsenek is régóta együtt. De ez már régóta jó barátja
0: hát
1: a
0: lehet,
1: párnak.
0: Külön-külön.
1: Lehet, hogy már voltak. Taylor Swiftnek régóta jó barátja. És akkor a Taylor azt mondta, hogy figyelj Adam, vagy eljössz, vagy én ennek a brutális Travisnek megmondom, hogy mi volt köztünk. És akkor azt mondja, hogy hát akkor első kap a nagyfanak. Hát...
0: Irigykedsz? Vagy
1: Nem, bár...
0: Ezer fős lakzik, nem képzelnél magadnak?
1: Nem,
0: ezer.
1: Soha. Ne butáskodjunk már, és pláne nem azt, ami ezzel jár. Tehát, hogy például a cipői, ifjú pár,
0: igen.
1: Ruhák, ékszerek, a legluxusabb világmárkák által egyedileg lettek elkészítve.
0: Jó, hát az elvárható ennél a sztárpárnál.
1: Igen. És hogy az esküvő előtt ugye napokig készítették elő a helyszínt, teherautókat szállították ugye a díszleteket.
0: Fákat,
1: rendes fákat, növényeket, dekorációkat, minden, hogy ez a mesebeli kert ez ugye meglegyen, és hát jött Ed Sheeran, Jennifer Lawrence, ismerünk?
0: Uh-huh.
1: Bradley Cooper, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Hugh Grant, Jessica Alba, Dakota Johnson, Jimmy Fallon, Chris Rock, Steven Spielberg, Tom Brady, Gwen Stefani, csak így.
2: Szép buli lehetett ez.
1: És rákészültek, drága testvérem. Mert ő, ugye Amerikában nagy divat, hogyha a sztárok házasodnak, akkor előtte valamiféleképpen, hogy egy kicsit szerintem a saját lelkiset, hogy menjünk ki erre a egyetlen estére, kicsit ezt megkönnyítsék egy kis lélek simogató. Hát kérem tisztelettel, 26 millió dollárt ajánlottak fel különböző jótékonysági szervezeteknek. 26 millió. És képzeld el, hogy 26 millió, akkor mennyibe kerülhetett az esküvő?
2: Igen, de egyébként ez
1: te, szerintem többször.
2: Figyelj, én vagyok a világ pophercegnője.
1: Na.
2: Az én hozzám megyek érted egy az NFL-nek
1: Biden leghívebb.
2: Igen, az NFL az ő sztár focista, hozzám megyek ki. Most nehogy már én most, tehát nekem miért kötelességem az, hogy nem az, hanem az, hogy én azért benne, én megtehetem a Madison Square Garden-t, levoglalom, 1000 embert meghívok, nekem még kell utána az állatvédőknek 28 millió dollárt odaadni meg.
1: Hát érted? Az tehát, pontosan hogy azért, mert kell érzi, hogy ez, érzi, hogy ez, hát figyelj, azért, amiért Keanu Reeves metrózik.
2: Jó, de most mások az igényszintek, de nekem ez megcsin, kész, ennyi.
1: Jó. Tehát
2: Dubajban ez alapvetés,
1: igen,
2: ami történik.
1: Igen, de attól, hogy van, még nem feltétlenül kell arra költeni. És én értem, de ugye a társadalmi elfogadottság, ez valahogy úgy szól, visszás dolog, mert egyrészt elvárják egy sztártól, hogy hatalmas dolgokat
2: költsen,
1: stb. Jó cuccokba járjon, jó kocsival, szép ékszerek, stb. Másrészt ugyanakkor lehet, hogy ugyanazok az emberek már egy órával később, vagy egy másik napon azt mondják, hogy felesleges nagyrázás. Mert mennyi embert meg lehetne etetni, ha csak abból egy időt valami
2: minden. Szerintem ez hülye hozzáállás.
1: Azért.
2: Ez egy hülye hozzáállás.
1: Nem csak, hogy hülye, hanem veszélyes hozzáállás. Mert például nagyon jó, mondjuk például az ateisták számára arra, hogy mondjuk az Isten tagadó nézeteiket hirdessék. És mondjuk a katolikus egyház ellen beszéljenek, hogy mell a pápának csak a gyűrűje, meg a vatikáni kincstár, meg a mit tudom én. Tehát egy pápától, vagy egy püspöktől sajnálják, ugye? Taylor Swift-től, vagy egy hatalmas nagy sztártól nem. Ugyanazt, vagy még többet. A pápa mondjuk a katolikus egyházat és az egyház egyetemességét reprezentálja, kivéve azt a hat püspököt, akit
2: kiátkozott. Hát de most figyelj, belegondolsz, most mehetünk, ez is megint nagyon messzire fog vinni, érted?
1: Na, milyen
2: messzire? Innentől kezdve a legnagyobb rongyrázás a Vatikán.
1: Hát nem.
2: Hát de?
1: Hát nem.
2: Hát Jézus forogna sírjába, ha
1: nem. Na látod,
2: Tehát, hogy ott még emlékszem rá, amikor voltam 14 évesen, érted, hogy még aranyozott volt a WC is bent, érted?
1: Igen. És hogyha emlékszel, hogy mi történt az utolsó vacsorán, amikor Mária Magdolna egy nagyon-nagyon drága olajjal megkente Jézus lábát, és akkor ez Júdás, iskarióti Júdás, nem Júdás Tádé, mert két Júdás is volt, hogy asszony, hát ilyenre költesz, hát ebből több szegény meg lehetett volna eltetni, és akkor azt mondta neki Jézus, hogy szegények mindig lesznek veletek, de én nem mindig leszek veletek. Az, hogy te a szegényeken segíts, és itt a, mondjuk pont a katolikus egyház, de nem csak a katolikus, nagyon sok egyháznak sokan csak a külsőségeit látják, azt nem, hogy ennek az egész rendszernek a működtetése milyen óriási hatalmas pénzösszegbe kerül, és azt sem látják, hogy ezzel a rendelkezésük álló óriási hatalmas pénzösszeggel micsoda hatalmas karitatív és vagy népnevelő dolgot hajtanak végre világszerte. Mert nem lehet máshogy.
2: Az én persejpénzemből mondjuk.
1: Például a te persejpénzedből. Igen. Igen. Mondjuk a te persejpénzed Gánába megy, de ahogy én látlak, de abból nem sok gánai gyereket etetnek. Jó,
2: nem, na minden. Ez, igen, visszatérve,
1: de
2: sem fekete megfejér, maradjunk annyit.
1: De az. visszatérve.
2: Hát az egyház eleve, nem, hát ne haragudjál.
1: Apages Satanas, távozz tőlem, hogy... Sátán. Ádám,
2: emlékszem,
1: a rám ruházott hatalmamnál fogva kiátkozlak.
2: Emlékszem, mert nagyon jó volt, most tudom, ki mondta.
1: Vagy... De most az esküvőről beszélünk.
2: Igen, csak hogy valami podcastben volt, hogy,
1: na,
2: hogy
1: volt?
2: Mondták, hogy egy nagyon lassan és lomhán mozgó multinacionális vállalat a katolikus egyház.
1: Igen.
2: És ez tök jó megfogalmazás.
1: Tökéletes, és olyankor meg kell nézni, hogy ki mondta. Ezeket általában ateisták mondják, akik
2: nem, tudta, hogy pap volt, biztos, hogy pap volt.
1: Hodászhatja?
2: Nem, ő az a legköszönöm tizére.
1: Hát igen.
2: Hanem valami teológus izérem, tehát hogy valami magasabb. Uh-huh. Tehát rendesen egy ilyen sztorium.
1: De miért kapkodjon?
2: Mi az, hogy miért kapkodjon?
1: Hát, hogy lassan mozog. Miért kapkodjon?
2: Azért, mert gyakorlatilag 20 év múlva nem lesz pap a Váci Egyház megyében. Báj Balogh Laci atya. Ezért kapkodjon. Uh-huh.
1: Hát nagyon messzire mentünk.
2: Tudom, azért mondom, hogy mindegy, csak hogy most ezek is így belőjöttek, hogy azért van például most, hogy augusztus 1-től ugye itt átalakítás gyarmaton, mert nem lesz pap mondjuk 30 év múlva Váci Egyház megyében. Ezért kapkodjon, és ugye akkor mi se pénz, mert
1: te
2: akkor...
1: Te semminek a számát, minőségét nem a szám adja meg, mert hát egyébként hívek is kevesebben vannak, de erről egyébként meg nem az egyház lehet, hanem a társadalom.
2: Oké, csak hogy szépen lemutat, megmutatta
1: de miért kell
2: a trendet.
1: Na de várja, de miért kell annyi pap, hogyha kevés a hívő?
2: Laci atya azt mondta, tehát gyakorlatilag az már nonsense lesz, ugye, hogy nem tudom én X pap, vagy Y templomra, egyházközösségre.
1: Igen, egy plébános, meg igen, egy káplán.
2: Teljesen ki fog égni, tehát ugye meg igen. Van határozva az, hogy egy vasárnap hányat misézhet, meg gatya lesz. Tehát, hogy,
1: hát jönnek a diakónusok.
2: Hát jönnek, de ne vitatkozz vele, mert hogy ő mondta, hogy
1: de én nem
2: 30-40 év múlva nagyon gatya lesz.
1: Igen, de
2: tehát, hogy nem
1: túl
2: lesz
1: fogjuk
2: pap.
1: Élni.
2: Jó, én nem... félek ettől.
1: De nem, mert az előbb már kiátkoztalak, csak nem figyeltem.
2: Nem, az tény is való, tehát, hogy nagyon sok mindent lehetne rendbe rakni. Én kíváncsi leszek majd, hogy most mi lesz a következő években a magyar katolikus.
1: Hát, ennyit a lagzimról.
2: Jó, majd folytatjuk a friss élményekkel a következő adásokban.
1: Alig várom, szia!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Nagyoroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falu gondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A faluvezetés egyben a lakosság segítségét is kéri, aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Súlyos baleset történt szerda délután Karancs-Keciben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Kétnapos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Attest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel.
6: Időjárás.
5: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
6: Közlekedés.
5: A kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
8: Nagyot.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Itt a vége, kedves hallgatók, elköszönünk tőletek, mert hogy zárjuk a napunkat, meg a hetünket, úgyhogy ennyi, 2517.
2: 17. Lépdelünk lassan,
3: melyik lesz az a szám, ahol az ember úgy fogja gondolni, hogy már nem tudja, de hogy jó számokat hallott ebben a közeli tartományban, tehát mondjuk a 2520 az jobban. Az
2: 2620?
3: Hogy kell összeadni?
1: 520.
2: Ja,
3: de az már jobb lesz?
2: A 2600 egyébként az egy tök jó lesz.
3: Addig kéne nagyon koncentrálnunk?
2: Várjál.
1: Ha adják.
3: Akkor mi rajtunk nem fog múlni? Hogy igen. Csodák érenek minket 2600 környékén.
2: Mit szólt?
1: Jó. Na, Sanyika, akkor egy búcsút légy szíves. A mai napra.
4: És hát egész hétvégére is megtarthatjátok az üzenetet. Csináld azt, amitől félsz, és a félelem el fog tűnni.
3: Ez az. Igen, Klauval
2: a szembe a félelmeid.
3: Klauval úgy mentünk fel a koncertbe, hogy a koncert, hogy a kocsiban egy pók elszaladt. Onnantól a lába fönt volt a műszerfalon. Nem mondtam, csináld azt, amit félsz. Tedd le a lábadat. Én nem. Szóval, hogy hát megyek a puttonyba, ott fogok utazni végig. Sanyi, nem jó ez nem jön be.
2: De ő nem fél, hanem fóbiája. Retteg, igen.
3: Nem jó,
4: Sanyi. Bocsánat, a jövőre hozok valami másikat. Köszönjük egész heti kitüntető figyelmeteket. Ne feledjétek, holnap után best of.
1: Bezony.
4: Aztán hétfőn jövünk egy friss, ropogós tartományba. Na meg ma este 20 órától meg, hát holnap este 20 órától is megaparti a Megafonban. Úgyhogy mindenki bulizzatok, tartsatok velünk, és nagyon-nagyon szép, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek.
1: Így van. Így van, nagy tapsot küldünk,
2: szuper,
1: és hát okosan, ügyesen, szépen.
3: Természetesen, egészségesen.
1: Szevasztok!
3: Sziasztok!
4: Sziasztok!
5: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. zenteszínház.hu.
0: Reklám. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
6: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Sportissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szullás Old Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Domini. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Sportissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
10: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
9: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rád.
10: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
9: Hogy hőssé válni?
10: Mentsük meg a világot!
11: Vajjala!
9: Mi az? A fogam közé ment valami?
7: Júliusban a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
12: 10 óra van.
0: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál György Fibetta.
13: Hírek.
11: Ellopták a balassagyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el. A lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első három hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasságkötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a három hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Attest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték azt a német orvost, aki megölte legalább 15 betegét. A 41 éves orvos 2021. szeptembere és 2024. júliusa között 12 nő és 3 férfi haláláért volt felelős. A berlini bíróság az eset súlyossága miatt az ítélethirdetés után elrendelte az orvos előzetes letartóztatását, mivel a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson. Az sem kizárt, hogy további áldozatok esetében is bebizonyosodik majd, hogy a 41 éves német orvos okozta a halálukat. Az ügyészek további 76 hasonló esetet vizsgálnak. Ha bizonyítottan kiderül, hogy az összes esetért ugyanaz a személy a felelős, ez lesz Németország történelmének egyik legnagyobb sorozatgyilkossági ügye.
12: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
12: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
11: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
11: A kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
16: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
17: Megafon.
16: Nagyon szól.
19: Egy jó kis nyári slágerrel nyitom a mai kirakatot. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Rédei Reni a mikrofonnál. Egészen délután 4 óráig várom Önöket. Már is érkezik a nyári esővel az AD Stúdió, majd a Maroon 5 zenél jön a Diszláv. Itt lesz Aucsilla és Peter André is egy-egy számmal. Ez a kirakat a műsor, amiben ma is minden benne lesz délután 4-ig.

0: itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

kívánságodat. Közölt recept rovattal megyünk tovább. A kirakatban cukormentes, túros zappalacsinta, egyszerű gyors reggeli vagy uzsonna, hozzáadott cukor nélkül. Nézzük a hozzávalókat két adaghoz. 100 g zappehely, 2 darab tojás, 150 g túró, 1 deci tej vagy növényi ital, 1 érett banán, 1 teáskanál fahéj, fél teáskanál sütőpor, csipet só, kókuszolaj vagy vajasütéshez. Az appelhet turmixoljuk lisztszerűre, adjuk hozzá a banánt, tojást, tejet, túrót, majd keverjük simára. Szórjuk bele a fahéjat és a sütőport, valamint a sót. Hagyjuk állni 5 percig, hogy a zab megszívja magát. Végül pedig serpenyőben, kevés zsíradékon süssünk kisebb palacsintákat, oldalanként 2-3 percig. Érdemes egy kis friss bogyós gyümölccsel tálalni, de akár natúrgörög joghurttal is tálalhatjuk. Ez volt a cukormentes túrós zab palacsinta receptje. Jó étvágyat kívánok hozzá!

férfi név a Bekény, a Beke származéka, más feltevés szerint útörök eredetű név, terméketlen embert jelent. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő meg a sláger.

A megaslágerek között menü ajánló a kirakatban, kezdjük a Balassa gyarmati Schweik vendéglő mai ajánlatával, lencseleves virslivel, csontleves, túrós dereje, rántott szezámmagos csirkemell, jázmérizzsel és kompóttal. Leszenye Hubert panzió, a mai ajánlat savanyú zöld bableves, tyúkhúsleves, töltött grillezett csirkecomb, rizzsel, kompóttal, belgrádi sertésszelet paprikás krumplival és uborkával, gomba pörkölt galuskával és salátával, rántott sajt hasábbal, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő, Széchény a mai ajánlatuk, gyümölcsleves, csirkepaprikás szarvacska tésztával, rántott sajt párolt rizzsel és tartármártással. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: könyvtírakat, a műsor, amiben minden benne van, könnyed kikapcsolódás, jó könyvek, filmek, életmód és utazás, az éterben és az interneten is. Most pedig jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
7: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
10: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
11: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
10: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
11: Hogy hőssé válni?
10: Mentsük meg a világot!
12: Vajala!
11: Mi az? A fogam közé ment valami?
13: Júliusban a mozikban.
3: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
3: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Györfi Betta.
15: Hírek.
14: Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság csütörtökön. A közlemény szerint a NAV az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. Kis híján egy mínusz 26 Celsius fokos hűtőkocsiban lelte halálát a nyári hőségben annak sofőrje, amikor a dél-szlovákiai Kékkő városában árufelvétel közben véletlenül bezáródott oda, és hosszú ideig nem tudott segítséget hívni. A férfi eredetileg azért ment be járműve hűtőkamrájába, mert úgy látta, valami nem működik megfelelően, ott azonban megcsúszott, aminek következtében rázárult ajtaja, melyet kizárólag kívülről tudott volna kinyitni. Bár nála volt mobiltelefonja, és amint tudatosította, hogy csapdába esett a dermesztő hidegben és sötétségben, azonnal próbált segítséget hívni, a hűtőberendezés zaja miatt ez több próbálkozásra sem sikerült. Végül azonban sikerült kapcsolatba lépnie a feleségével, és el tudta mondani neki, mi történt vele és hol van. Ekkora azonban már jelentkezni kezdtek a kihűlés tünetei, és nem maradt hátra sok ideje. Felesége ugyanakkor rögtön értesítette a rendőröket, akiknek sikerült megtalálni a férfi járművét és kiszabadítani őt. Bár súlyosan kihűlt állapotban találtak rá, szerencsére sikerült megmenteniük életét, a szintén a helyszínre riasztott mentők pedig azonnal ellátták. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását követően. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmus támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta. Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet, a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és terrorizmus ellenes intézkedések elismeréseként.
5: Időjárás.
14: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
12: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
3: nyekiautohaz.hu.
5: Közlekedés.
14: A kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
9: Nagyon szól.
0: Indul az újabb óra, 11 után járunk, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Ó igen, már is jön a Hallott pénz és Bály Alex közös slágere, majd Anita és Missy Elliott zenél, jön a Lobby, illetve itt lesz Ellie Goulding és a The Beavers is egy-egy jó kis dallal. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig. Nem.

0: vegan pápa egy a keszer.
1: Mit üzennek ma a csillagok? Már is kiderül ez a kirakat. Horoszkóp rovattal megyünk tovább. Kedves Kosma új lendületet kap, de figyeljen arra, hogy ne akarjon mindent egyszerre megoldani. Kedves Bika, jól esik önnek a nyugalom és a biztonság, egy kellemes beszélgetés feltöltheti lelkileg. Ami az ikreket illeti, mozgalmas napra számíthat, egy váratlan hír vagy találkozás izgalmat hozhat. Érzékenyebb lehet a megszokottnál a rák, de éppen ez segít tisztában látni egy kapcsolatot. Kedves oroszlán, most érdemes bátran megmutatni az ötleteit, mert figyelnek önre. Ami pedig a szüzet illeti, a részletek ma különösen fontosak lehetnek, ne kapkodj el a döntéseket. Hamarosan folytatjuk a csillagjóstát, előtte zenélünk.

idők legnagyobb slágerei között folytatjuk tovább a horoszkóp rovatot, nézzük, hogy mire számíthatnak ma a mérlegek, harmóniára vágynak, és most könnyebben elsimíthatnak régi konfliktusokat. Kedves Skorpió, erős megérzései lehetnek, hallgasson a belső hangra. Ami a nyilast illeti, jó időszak új tervekhez, utazáshoz vagy inspiráló beszélgetésekhez. Kedves Bak, kitartása most meghozhatja az eredményét, de ne felejtsen el pihenni sem a mai napon. Ami a vízöntőt illeti, kreatív energiák mozoghatnak, egy különleges ötlet sokat hozhat a jövőben, végül pedig a halak a mai nap a lelki feltöltődésről és az elengedésről szólhat. Ez tehát a mai horoszkóp, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

belgrádi sertésszelet paprikás krumplival és uborkával, gomba pörkölt galuskával és salátával, rántott sajt hasával, tartárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Bársony vendéglő, Széchenyi a mai ajánlatuk, gyümölcsleves, csirkepaprikás szarvacska tésztával, rántott sajt párolt rizssel és tartármártással. Ez a mai ajánlat. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: tartalmazott.
1: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
2: Reklám.
1: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
1: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, Csibém?
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás, egész grill csirke, pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás, Balassagyarmaton, a kórház mellett.
2: Reklámot hallottak.
1: Dél van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 10-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
1: Nagyoroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falugondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A faluvezetés egyben a lakosság segítségét is kéri. Aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Ellopták a balassagyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el, a lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Súlyos baleset történt szerda délután Karancs-Keciben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első három hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasság kötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a három hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Attest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Második helyen végzett a balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpáros versenyzője a Visegrádi Maratonon. Ibrányi Attila 9 Master 2-es korosztályos induló között 2 óra 44 perc 32 másodperccel lett második. Őt több mint 9 perc előnnyel előzte meg a győztes Csóka Zsolt. Harmadikként a Bringa Banda SC kerékpárosa Kosurnyikov Ádám tekert célba. Rövid távú felnőtt mezőnyben 4 indulóból a Salgótarjáni Sándor Balázs került ki győztesen. A Master 2-es kategóriában a Bringa Banda sportolója Jancsó István második lett.
0: Időjárás.
1: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
2: Közlekedés.
1: A kettes úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
5: Nagyot szól.
6: George Michael és Nile Rodgers fantáziájával nyitom az újabb órát. Délután járunk egy picivel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai evéthez. George Michaelék után Roldi Zsigi és Varga Viktor kettőse folytatja, jön az Álomutazó. Itt lesz a Jamiroquai is egy jó kis slágerrel, illetve a Carpe Diem az Álomhajóval. Nagyon szép péntek délután kívánok mindenkinek, valamint jó munkát.

minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, a következő dal pedig a mai ünnepelteknek szól. Kedves Amáliák, Úrikok, Bekények, Isten éltesse Önöket, valamint sok boldogságot kívánok a mai születésnaposoknak is. Már is mondom, hogy mit jelentenek a nevek, az Amália germán eredetű név, az Amál kezdetű germán női nevek önállósult német becéző rövidülése, jelentése az Amálok gót királyi család nevéből való, vagy védelem. A német eredetű Ulrich névből származik, az Ulrich jelentése öröklött birtokán uralkodó. Magyar férfi név a Bekény, a Beke származéka, más feltevés szerint ótörök eredetű név, terméketlen embert jelent. Kedves ünnepeltek, szóljon most Önöknek a következő megasláger.

Egy jó kis francia vígjátékkal megyünk tovább, a kirakatban filmajánló rovattal folytatjuk a zenék között. A Joséphine első pillantásra nem tűnik másnak, mint a francia filmek Bridget Jones-a, pedig ennél sokkal több. A címszereplő 30-as Joséphine egy kissé mollett párizsi nő, akinek unalmas munkája, furcsa barátai, és egy nála sokkal sikeresebb húga van, komoly kapcsolat helyett pedig egy alkalmi partnere. Amikor a fiatalabb testvér a szülők házassági évfordulóján bejelenti, hogy meg fog házasodni, Joséphine, hogy mentse a helyzetét, kitalál magának egy brazil orvos vőlegényt. Azonban a munkahelyén és a baráti körében is tudomást szereznek róla. Joséphine egyedül az alkalmi, nem mellesleg házas barátjának számolt csak be az igazságról, és Párizsban marad, miközben mindenki úgy tudja, hogy éppen Brazíliában van a vőlegényével. Vicces vígjáték, érdemes megnézni 2013-ból a Joséphine-t. You'll see.

0: kapcsolódás minden egy helyen, az éterben és online is, www.megafonfm.hu. Most pedig hírek, időjárás és közlekedési infók jönnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú vég nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
10: Tessék, CH Klíma.
11: CH Klíma.
10: Igen, CH Klíma.
11: CH Klíma.
12: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. CHklíma.hu. CHklíma.hu.
13: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig újra felpesdül Vác belvárosa. Érkezik a 32. Váci Világi Vigalom, ahol a zene, a nyár és a fesztivál hangulat találkozik. A színpadokon Karamell, Felhello, a Korál Emlékkoncert, Konyha, Full Moon, Alma Együttes, László Attila, DJ Henry, Zigzog, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: forgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Miszterigek, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
2: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
5: A szigetem, a népem nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem, és téged is kiválasztott.
4: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
5: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya, a népem vezetője.
4: Hogy hőssé válni?
5: Mentsük meg a világot.
6: Vajana.
4: Mi az? A fogam közé ment valami?
6: Júliusban a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 13 óra van.
7: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
10: Hírek.
9: Súlyos baleset történt szerda délután Karancskeciben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Második helyen végzett a Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpáros versenyzője a Visegrádi maratonon. Ibrányi Attila 9 Master 2-es korosztályos induló között 2 óra 44 perc 32 másodperccel lett második. Őt több mint 9 perc előnnyel előzte meg a győztes Csóka Zsolt. Harmadikként a Bringa Banda SC kerékpárosa Kosurnyikov Ádám tekert célba. Rövid távú felnőtt mezőnyben 4 indulóból a Salgótarjáni Sándor Balázs került ki győztesen. A Master 2-es kategóriában a Bringa Banda sportolója Jancsó István második lett. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság csütörtökön. A közlemény szerint a NAV az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. Elkészítette első közeli felvételét a kínai Tianwen 2 űrszonda a Kamoleva nevű kisbolygóról. Az aszteroidát gyakran a Föld mini holdjaként emlegetik, valójában azonban egy ritka kvázi holdról van szó, írja az Origo. A küldetés a kínai Nemzeti űrügynökség első aszteroida mintavételi missziója. A szondát tavaly májusban indították útnak a Xichang-i műhold indító központból, és mintegy 13 hónap alatt nagyjából 1 milliárd kilométert tett meg, míg elérte célpontját. Jelenleg 20 kilométeres közelségben kering a kis bolygó körül. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását követően. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmus támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta. Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és terrorizmus ellenes intézkedések elismeréseként. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
8: Időjárás.
9: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
0: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
10: Közlekedés.
9: A kettes úton Nagyoroszlyban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
8: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
12: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
8: Megafon.
11: Nagyot szól.
13: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

történet egy zseniális művészről és egy lehetetlen szerelemről. Könyvajánlóval megyünk tovább a kirakatban, benne pedig Sonja Leonard Dormu a könyve, ez nem más, mint a Vénusz titka. 1510 Firenze a haldokló festő géniusznak Botticellinek egyetlen utolsó kívánsága van. El szeretne juttatni egy festményt és egy levelet múzsája és plátói szerelme Simonetta Vespucci fiához. A sors azonban másképp akarja, és a műalkotás az üzenettel együtt elkallódik. Több mint 500 évvel később az összetört szívű restaurátor lány Carla élete nagy lehetőségeként egy készülő Botticelli kiállítás kurátoraként állást kap az Uffizi képtárban. Egy olasz gróffal való véletlen találkozásának és a művészet iránti szenvedélyének köszönhetően olyan felfedezéseket tesz, amelyek nem csak a Botticelliről alkotott elképzeléseit, de a saját életét is örökre megváltoztatják. A Vénusz titkában rejtélyek, érzelmek, árulások és szenvedélyek fonódnak össze egy múltat és jelent összekötő történetben. Bepillantást nyerhetünk mind a szépségtől vibráló reneszánsz Firenzébe és a ragyogó Medici család életébe. Érdemes elolvasni a Vénusz titka című könyvet.

Ma is érdemes moziba menni, ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van. Balassagyarmaton a délután folyamán 3-tól és fél héttől 3D-ben megnézhetik a Minyonok és Szörnyek című animációs filmet, fél öttől 2D-ben is. Kis Nikola nyaral 2-től, Toy Story 5. rész 2 órától 3D-ben, 3/4-től 2D-ben. Vajana 2:30-tól és 6-tól 2D-ben, 5:30-től és 8-tól 3D-ben. Vadászidény második rész, egy jó kis francia vígjáték 4 órától. Michael Jackson életéről szóló dráma 3/4-6-tól látható. Sacré-Cœur a Szent Szív, csodálatos hatalma, egy dokumentumfilm 6 órától. Este 8-kor pedig Birka krimi, Dermesztőkór, Szürke zóna, és este 10-től pedig Gonosz halott ég. Ezek a mai filmek a Madách moziban, kellemes szórakozást kívánok mindenkinek!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van, egy kis világ a mindennapokból, receptek, horoszkóp, filmek, könyvek, életmód és utazás, itt és az interneten is, megafonfm.hu, a folytatásban pedig hírek, időjárás és közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Reklám.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
6: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
5: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
6: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
5: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
6: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
5: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
6: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
4: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
5: Számolj utána.
6: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
7: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
8: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
9: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
10: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
9: Horizontablak.hu.
11: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
12: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
11: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
12: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a Dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
13: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
14: 3 nap, 1 város, 1 hatalmas élmény. Július 17-től 19

emlékkoncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Zigzag, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
4: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
3: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd ránk.
4: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
3: Kész vagy hőssé válni?
4: Mentsük meg a világot.
5: Vajana.
3: Mi az? A fogam közé ment valami?
6: Júliusban a mozikban.
7: Reklámot hallottak.
8: 14 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság csütörtökön. A közlemény szerint a NAV az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. Kis hián egy mínusz 26 Celsius fokos hűtőkocsiban lelte halálát a nyári hőségben annak sofőrje, amikor a dél-szlovákiai Kékkő városában árufelvétel közben véletlenül bezáródott oda, és hosszú ideig nem tudott segítséget hívni. A férfi eredetileg azért ment be járműve hűtőkamrájába, mert úgy látta, valami nem működik megfelelően, ott azonban megcsúszott, aminek következtében rázárult ajtaja, melyet kizárólag kívülről tudott volna kinyitni. Bár nála volt mobiltelefonja, és amint tudatosította, hogy csapdába esett a dermesztő hidegben és sötétségben, azonnal próbált segítséget hívni, a hűtőberendezés zaja miatt ez több próbálkozásra sem sikerült. Végül azonban sikerült kapcsolatba lépnie feleségével, és el tudta mondani neki, mi történt vele és hol van. Ekkor azonban már jelentkezni kezdtek a kihűlés tünetei, és nem maradt hátra sok ideje. Felesége ugyanakkor rögtön értesítette a rendőröket, akiknek sikerült megtalálni a férfi járművét és kiszabadítani őt. Bár súlyosan kihűlt állapotban találtak rá, szerencsére sikerült megmenteniük életét, a szintén a helyszínre riasztott mentők pedig azonnal ellátták. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását követően. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmus támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta. Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és terrorizmus ellenes intézkedések elismeréseként.
7: Melegben hideg, hidegben meleg.
10: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
7: Minden, ami klíma.
9: Időjárás.
8: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
7: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
10: Nyékiautóház.hu.
7: Közlekedés.
8: A kettes úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
11: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
5: Megafon.
9: Nagyon szól.
12: Indul az újabb óra. Nagyon szép péntek délutánt kívánok mindenkinek. Ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. És már is indítjuk az órát egy nagyszerű felvétellel. Jön a Sleeping Paul Russell-től és Meghan Trainor-tól. Majd Sterbinski, Vastag Csaba és Dr. Béres folytatja az Újra átélném című nótájukkal. Itt lesz a Coldplay is egy jó kis dallal, valamint ebben az órában hallhatják majd Dánielfit is az Orgona fával. Tartsanak velem délután 4-ig.

Vajon miért jók a nyers ételek? Életmód rovattal folytatjuk tovább a kirakatot. A nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztása nagyon egészséges. Számtalan egészségügyi előnye van a nyersen fogyasztott táplálékoknak, azonban néhány szabályt nem árt betartani, hiszen a zöldségeken és gyümölcsökön is lehetnek olyan baktériumok, amelyek a szervezetbe kerülve fertőzést és betegséget okozhatnak. Amennyiben szeretnénk előnyben részesíteni a nyers ételeket, akkor növeljük a gyümölcsfogyasztásunkat. A gyümölcsök vitaminokban és ásványi anyagokban gazdagok, csak kevés kalóriát tartalmaznak, és energiával látják el a szervezetünket. A gyümölcsök rostokat tartalmaznak, amelyek biztosítják az egészséges emésztést. A zöldségek is tartalmaznak vitaminokat, ásványi anyagokat és egy kevés fehérjét. A zöldleveles zöldségek, mint a kelkáposzta és a spenót több fehérjét tartalmaznak, ami szükséges az izmok növekedéséhez és helyreállításához. A nyers étrend kiegyensúlyozza a táplálkozást, hiszen ezzel elegendő zsírt, szénhidrátot és fehérjét viszünk be a szervezetünkbe. Ha túl sok gabonafélét, állati terméket és feldolgozott élelmiszert fogyasztunk, akkor kevés tápanyagot viszünk be a szervezetünkbe, ami először tápanyaghiányhoz, majd betegségekhez vezethet. A nyers étkezés azonban lehetővé teszi, hogy tisztának és könnyűnek érezzük magunkat. Hamarosan folytatjuk tovább a nyers étrenddel, de előtte zene.

Életmód rovat a kirakatban, folytatjuk tovább a nyers étrenddel, hiszen a nyers étrend kiegyensúlyozza a táplálkozást, ezzel elegendő zsírt, szénhidrátot és fehérjét viszünk be a szervezetünkbe. Ha túl sok gabonafélét, állati terméket, a feldolgozott élelmiszert fogyasztjuk, akkor kevés tápanyagot viszünk be. A nyers étrend friss, növényi alapú táplálékokból áll, amelyeket a szervezet sokkal könnyebben megemészt, mint például a gabonaféléket és az állati eredetű táplálékokat. A nyers táplálékok gluténmentesek is. A gluténmentes étrend fogyasztása egy egészségtudatos döntés is lehet. A nyers ételek alacsony zsírtartalommal rendelkeznek, és elsősorban szénhidrátokból és fehérjékből állnak. Amennyiben csökkentjük, vagy nem fogyasztunk állati eredetű és hozzáadott sót tartalmazó táplálékokat, úgy kevesebb koleszterinben és nátriumban gazdag ételt fogyasztunk, ami a szív egészségének is jót tesz. Így a szív hatékonyabban tudja pumpálni a vért, és jobb lesz a véráramlása is. A nyers növényi táplálékot a szervezet hatékonyabban dolgozza fel, gyorsabb lesz az emésztés is, ami pedig az emésztőrendszer egészségének és működésének tesz jót. Szóval számtalan előnye van a nyers zöldségek és gyümölcsök fogyasztásának, érdemes ezeket bőven enni.

0: minden idők legnagyobb slágerei nem sokára pörögnek tovább a Megafonban. Ez itt továbbra is a Kirakat, jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika, több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
4: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, cibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
7: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Misterikek, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élményt. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
3: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
3: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, írja a Sándor Palota közleménye. A Facebookon közzétett közlemény szerint Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. Mint a Sándor Palota közleménye írja, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Súlyog Tamás emlékeztet, 1990 óta köztársasági elnököket lényegében változatlan eljárással legitim módon a legfőbb népképviseleti szerv, az országgyűlés választotta meg. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
1: Időjárás.
8: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcshőmérséklet 27 fok lesz.
3: Közlekedés.
8: A kettes úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
6: Nagyot szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel, hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk, tartsanak velem a továbbiakban is.

utazzunk egy picit gondolatban, nagyvilágrovat a kirakatban. Ha Európában egyetlen helyet kellene mondanom, ahol a nyugalom és a béke szinte kézzel fogható, akkor ez a svájci Alpok. Itt a táj nem siet, a hegyek csendje, a zöld völgyek és a kristálytiszta tavak olyan ritmust diktálnak, ami szinte automatikusan lelassítja az embert. Az olyan kis falvak, mint Zermatt vagy Grindelwald nem a rohanásról szólnak, hanem a jelen pillanatról. Zermatt különlegessége, hogy autómentes település, így már az érkezéskor eltűnik a városi zaj. A háttérben a híres Matterhorn csúcsa kiemelkedik, ami szinte állandó emlékeztető arra, milyen kicsi is az ember a természethez képest, és mégis mennyire része annak. A svájci Alpokban a napok egyszerűbbek, séta, friss levegő, hegyi patakok hangja, nem kell programot zsúfolni, mert maga a táj a program. Hamarosan folytatjuk tovább a tavakkal, a csenddel és a lassú élettel, ami a svájci Alpokot illeti, de előtte zenélünk.

A svájci tavak világával folytatjuk tovább a mai nagyvilág rovatot a kirakatban. A Luzern környéki Firwaldstätti tó olyan, mintha egy festménybe csöppennénk. A víz nyugodt felszíne, a környező hegyek és a kishajók lassú mozgása mind-mind azt üzenik, nem kell sietni. Ez a régió különösen alkalmas arra, hogy az ember kiszakadjon a mindennapi zajból, nincs túlzsúfoltság, nincs állandó ingeráradat, helyette van tér a gondolatoknak. Aki ide érkezik, gyakran nem is programokat keres, hanem inkább egyfajta belső rendeződést. Egy hosszabb séta a hegyekben, vagy egy tóparti ülés sokszor többet ad, mint bármilyen látványosság. A svájci Alpok üzenete egyszerű. A béke nem valahol messze van, hanem ott kezdődik, ahol az ember végre megengedheti magának a csendet.

0: Ez volt a mai kirakat, illetve a pénteki kirakat. Köszönöm, hogy egész héten velem tartottak. Most, hogy lassan kezdődik a hétvége, engedjenek meg maguknak egy pillanatnyi lelassulást, vegyenek egy mély levegőt, és gondoljanak arra, hogy mi az, ami igazán feltölti önöket. Legyen egy jó beszélgetés, egy séta a friss levegőn, vagy egyszerűen csak az, hogy nem kell időre menni. Kívánok mindenkinek békés, nagyon jó élményekben gazdag hétvégét, és természetesen jövő héten délelőtt 10 órától hétfőn ismét várom önöket. Réde Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorvezető szemüvegét a Balassagyarmati OpArt Optika biztosította. OpArt Optika. Több mint 20 éve a látása a hivatásunk.
3: Reklám.
4: Reklám.
5: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
7: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
8: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
9: Tessék, CH Klíma.
10: CH Klíma.
9: Igen, CH Klíma.
10: CH Klíma.
7: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
11: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

Bentley koncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vox

0: mozgalom. Július 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
2: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
4: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
3: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rád.
4: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
3: Kész vagy hőssé válni?
4: Mentsük meg a világot.
5: Vajana.
3: Mi az? A fogam közé ment valami?
1: Júliusban a mozikban.
6: Reklámot hallottak.
7: 16 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
7: Ellopták a balassagyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el. A lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első három hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasság kötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a három hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Atest keveri a zenéket. Szombaton 7 fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték azt a német orvost, aki megölte legalább 15 betegét. A 41 éves orvos 2021. szeptembere és 2024. júliusa között 12 nő és 3 férfi haláláért volt felelős. A berlini bíróság az eset súlyossága miatt az ítélet hirdetés után elrendelte az orvos előzetes letartóztatását, mivel a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson. Az sem kizárt, hogy további áldozatok esetében is bebizonyosodik majd, hogy a 41 éves német orvos okozta a halálukat. Az ügyészek további 76 hasonló esetet vizsgálnak. Ha bizonyítottan kiderül, hogy az összes esetért ugyanaz a személy a felelős, ez lesz Németország történelmének egyik legnagyobb sorozatgyilkossági ügye.
6: Melegben hideg, hidegben meleg.
3: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
6: Minden, ami klíma.
5: Időjárás.
7: Tovább marad a mérsékelten meleg idő, napközben változóan felhős napos órák váltják egymást, a csúcs hőmérséklet 27 fok lesz.
8: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
9: nyekiautohaz.hu.
10: Közlekedés.
7: A kettes úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
12: mega jó hangulatban.
13: Megafon, nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
1: Nagy-Oroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falu gondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A falu vezetés egyben a lakosság segítségét is kéri, aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Súlyos baleset történt szerda délután Karancs-Keciben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Atest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Kormány szóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormány szóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel.
0: Közlekedés.
1: A kettes úton Nagy-Orosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
0: És most a hírek után

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotek csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotek 1000 mg filmtabletta diazmin tartalmú végy nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
3: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
4: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy lehúzzanak!
5: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
4: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
5: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
4: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
5: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
4: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
5: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
3: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
4: Számolj utána.
5: Megéri hozzánk jönni.
0: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár ránk, a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
6: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
7: Ideje bejelentkeznem a kötelező szervízre. Te, a Dacia-nál ez mennyibe kerül?
8: Semennyibe. Nekem Bigsterem van, amihez nem csak 5 év vagy 100 ezer kilométer garancia, hanem 5 év díjmentes karbantartás is jár.
7: Tehát 5 évig ez nem kerül semmibe?
8: Pontosan. Mert nálunk az autózás a kaland, nem a karbantartás. Dacia Bigster. Most 5 év díjmentes karbantartással. További részletek a dacia.hu oldalon és a márka kereskedésekben.
9: Éki Autóház Kft. A Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése. Balassagyarmat, Kóvári út 14. Nyékiautóház.hu.
10: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Andabört, Egri Péter és a Misterigek. A Petrofon, az Amaházi RT, Kuki és a Szullár Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
11: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
12: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
14: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jó okkal választott engem. És téged is kiválasztott.
13: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
14: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lány. A népem vezetője.
13: Kész vagy hőssé válni?
14: Mentsük meg a világot.
13: Vajana. Mi az?
1: A fogam közé ment valami?
15: Júliusban a mozikban.
16: Reklámot hallottak.
17: 17 óra van.
16: Itt a Megafon.
18: A mikrofonnál Györfi Betta.
19: Hírek.
18: Nagy-oroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falu gondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A falu vezetés egyben a lakosság segítségét is kéri. Aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Súlyos baleset történt szerda délután Karancs-Kesziben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Atest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel.
20: Közlekedés.
18: A kettes úton Nagy-Orosziban, valamint Szendehelyen a temetőnél és Vácon a Balassagyarmati úton mérik az autósok sebességét. Trafipax várható Ipolyvece és Mohora belterületén, valamint Vácrátóton is.
16: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
21: mega jó hangulatban.
22: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzlet soron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
5: Jó húsban vagy, Csibém?
4: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
5: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
6: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
7: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
8: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Nem kelek útra egy halandó lánnyal.
10: A szigetem, a népem. Nem marad fenn, ha nem járunk sikerrel. Az óceán jókkal választott engem. És téged is kiválasztott.
9: Figyelj, hercegnő, ha belevágunk, tengernyi veszély leselkedik majd rá.
10: Nem hercegnő vagyok, hanem a törzsfőnök lánya. A népem vezetője.
9: Kész vagy hőssé válni?
10: Mentsük meg a világot.
11: Vajana.
9: Mi az? A fogam közé ment valami?
12: Júliusban a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
13: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
13: A Megafon hírei következnek 2026. július 10-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
14: Hírek.
13: Nagyoroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falu gondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A faluvezetés egyben a lakosság segítségét is kéri, aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Ellopták a balassagyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el, a lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Súlyos baleset történt szerda délután Karancs-Kesziben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első három hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasság kötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a három hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Atest keveri a zenéket. Szombaton 7 fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Második helyen végzett a Balassagyarmati 222 sportalapítvány, hegyi kerékpáros versenyzője a Visegrádi Maratonon. Ibrányi Attila 9 Master 2-es korosztályos induló között 2 óra 44 perc 32 másodperccel lett második. Őt több mint 9 perc előnnyel előzte meg a győztes Csóka Zsolt. Harmadikként a Bringa Banda SC kerékpárosa Kosurnyikov Ádám tekert célba. Rövid távú felnőtt mezőnyben 4 indulóból a Salgótarjáni Sándor Balázs került ki győztesen. A Master 2-es kategóriában a Bringa Banda sportolója Jancsó István második lett.
1: Közlekedés.
13: Ma ilyen Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
11: Mega jó hangulatban.
14: Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám. Naftalin premier a Budapest Bár bombas lágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
1: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19-ig

Netflix koncert, konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Live, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a

0: Vigalom. Június 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed! Reklámot hallottak.
1: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
2: Súlyos baleset történt szerda délután Karancskesziben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Második helyen végzett a balassagyarmati 222 sportalapítvány, hegyi kerékpáros versenyzője a Visegrádi maratonon. Ibrányi Attila 9 Master 2-es korosztályos induló között 2 óra 44 perc 32 másodperccel lett második. Őt több mint 9 perc előnnyel előzte meg a győztes Csóka Zsolt. Harmadikként a Bringa Banda SC kerékpárosa Kosurnikov Ádám tekert célba. Rövid távú felnőtt mezőnyben 4 indulóból a Salgótarjáni Sándor Balázs került ki győztesen. A Master 2-es kategóriában a Bringa Banda sportolója Jancsó István második lett. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság csütörtökön. A közlemény szerint a NAV az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. Elkészítette első közeli felvételét a kínai Tianwen 2 űrszonda a Kamoleva nevű kisbolygóról. Az aszteroidát gyakran a Föld mini holdjaként emlegetik, valójában azonban egy ritka kvázi holdról van szó, írja az Origo. A küldetés a kínai Nemzeti űrügynökség első aszteroida mintavételi missziója. A szondát tavaly májusban indították útnak a Xichang-i műhold indító központból, és mintegy 13 hónap alatt nagyjából 1 milliárd kilométert tett meg, míg elérte célpontját. Jelenleg 20 kilométeres közelségben kering a kis bolygó körül. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását követően. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmus támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta. Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet, a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és terrorizmus ellenes intézkedések elismeréseként. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
0: Közlekedés.
2: Ma ilyen Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét, vezessenek óvatosan.
0: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
1: Megafon, nagyot szól.

0: munkahelyen, autóban, vízparton, mindenhol nagyot szól.
1: Eredeti meg a slágerek, a nyár minden erejével. Ez a Megafon.
0: Ez a Megafon.

0: Things will be alright.
1: 20 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Ellopták a balassagyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el. A lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyed évben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első három hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasságkötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a három hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Atest keveri a zenéket. Szombaton hét fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték azt a német orvost, aki megölte legalább 15 betegét. A 41 éves orvos 2021. szeptembere és 2024. júliusa között 12 nő és 3 férfi haláláért volt felelős. A berlini bíróság az eset súlyossága miatt az ítélethirdetés után elrendelte az orvos előzetes letartóztatását, mivel a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson. Az sem kizárt, hogy további áldozatok esetében is bebizonyosodik majd, hogy a 41 éves német orvos okozta a halálukat. Az ügyészek további 76 hasonló esetet vizsgálnak. Ha bizonyítottan kiderül, hogy az összes esetért ugyanaz a személy a felelős, ez lesz Németország történelmének egyik legnagyobb sorozatgyilkossági ügye.
2: Közlekedés.
1: Ma ilyen Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét, vezessenek óvatosan.
2: Most.
3: Megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink megaslágereivel.
2: Megaparti.
3: Megaparti.

0: hamarosan jön egy újabb óra minden idők legnagyobb bulis lágereivel.
1: Mega Party.
2: Mega Party.
1: Reklám.
2: Reklám.
3: Három nap, egy város, egy hatalmas élmény. Július 17-től 19

Pazarlék koncert, Konyha, Full Moon, Alma együttes, László Attila, DJ Henrik, Sixok, Latte Mafiato, Kitty Lime, Krokodil, Countactus Country, a Váci Civitas Szimfonikus Zenekar és a Vogue

0: 17-én, 18-án és 19-én Vácon. Ott a helyed! Ott a helyed!
1: Reklámot hallottak.
2: 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal lényegében lezárta a nyomozást, a belföldön lehetséges nyomozási cselekményeket már elvégezte. Az eddigi eredmények alapján nem nyert megerősítést a bűncselekmény elkövetése, de az ügy végleges lezárásához szükséges az osztrák nyomozóhatóság válasza, ezért annak beérkezéséig a NAV felfüggesztette a nyomozást, közölte az adóhatóság csütörtökön. A közlemény szerint a NAV az alkotmányvédelmi hivatal jelzése és a legfőbb ügyészség kijelölése alapján pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást. Azt írták, hogy a NAV-hoz továbbított jelzés lényeges eleme volt, hogy a Magyarország területén áthaladó készpénz és arany ismeretlen eredetű. Kis híján egy mínusz 26 Celsius fokos hűtőkocsiban lelte halálát a nyári hőségben annak sofőrje, amikor a dél-szlovákiai Kékkő városában árufelvétel közben véletlenül bezáródott oda, és hosszú ideig nem tudott segítséget hívni. A férfi eredetileg azért ment be járműve hűtőkamrájába, mert úgy látta, valami nem működik megfelelően, ott azonban megcsúszott, aminek következtében rázárult ajtaja, melyet kizárólag kívülről tudott volna kinyitni. Bár nála volt mobiltelefonja, és amint tudatosította, hogy csapdába esett a dermesztő hidegben és sötétségben, azonnal próbált segítséget hívni, a hűtőberendezés zaja miatt ez több próbálkozásra sem sikerült. Végül azonban sikerült kapcsolatba lépnie feleségével, és el tudta mondani neki, mi történt vele és hol van. Ekkor azonban már jelentkezni kezdtek a kihűlés tünetei, és nem maradt hátra sok ideje. Felesége ugyanakkor rögtön értesítette a rendőröket, akiknek sikerült megtalálni a férfi járművét és kiszabadítani őt. Bár súlyosan kihűlt állapotban találtak rá, szerencsére sikerült megmenteniük életét, a szintén a helyszínre riasztott mentők pedig azonnal ellátták. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását követően. A közlemény szerint Donald Trump amerikai elnök hivatalosan is tájékoztatta a kongresszust azon szándékáról, hogy megszünteti Szíria státuszát, mint terrorizmus támogató állam, ami az Egyesült Államokkal való kapcsolattartást is több ponton korlátozta. Marco Rubio emlékeztetett arra, hogy június végén Donald Trump Szíriával szembeni szankciók feloldásáról írt alá rendeletet a damaszkuszi kormány által megtett pozitív lépések és terrorizmus ellenes intézkedések elismeréseként.
1: Közlekedés.
2: Ma ilyen Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét. Vezessenek óvatosan.
1: És most
3: megalapozzuk az este hangulatát. Indul a parti a 80-as, 90-es évek és napjaink meg a slágereivel.
1: Megaparti.

0: Ez volt a Megaparty.
1: De nincs megállás. Hamarosan a folytatásban minden idők legnagyobb slágerei.
0: Megafon.
2: Megafon.
0: Reklám.
1: Reklám.
3: Július 10-én és 11-én ismét habzik a hangulat Balassagyarmaton. Érkezik a belvárosi sörünnep a Civitas Fortissima térre, és a belépés ingyenes. Két napon át fergeteges koncertek és bulik várnak rád. Színpadra lép az Anna Bört, Egri Péter és a Mystery Gang, a Petrofon, az Abaházi RT, Kuki és a Szoller Zsolt Band. A lemezjátszók mögött pedig felpörgeti az éjszakát DJ Atesz és DJ Dominik. Kézműves sörök, food truckok és változatos színpadi programokkal garantáljuk a felejthetetlen élmény. Belvárosi sörünnep Balassagyarmaton, a Civitas Fortissima téren, július 10-én és 11-én. Találkozzunk ott!
0: Reklámot hallottak.
1: 22 óra van.
0: Itt a Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. július 10-én. A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
4: Nagyoroszi egyik játszóteréről ellopták az árnyékoló vitorlát, jelentette be az önkormányzat internetes felületén. Reggel a falugondnok észlelte, hogy a helyi művelődési ház mögött található játszótéren a homokozó fölé felszerelt napvitorlát ismeretlen elkövetők eltulajdonították. A bejegyzésben hangsúlyozták, a lopás miatt rendőrségi feljelentést tettek, azonban a nyomozás érdekeire való tekintettel jelenleg további részleteket nem áll módjukban megosztani az ügyről. A faluvezetés egyben a lakosság segítségét is kéri. Aki tud bármit az esettel kapcsolatban, tegyen bejelentést a hivatalban vagy a rendőrségen. Ellopták a balassagyarmati üdülőövezet egyik taváról a tavirózsákat. A nyírjesi ötös számú tó növényei egyik napról a másikra tűntek el, a lopás pillanatait egy arra járó helyi lakos vette észre. Az egyik internetes fórumon publikált felháborodása szerint egy kedves kis család vödörbe szedte a vízi növényeket, ráadásul a család gyermek tagja is segítkezett a bűnelkövetésben. A bejegyzés írója szerint a példátlan eset azért is rossz, mert a család a gyermeket lopásra tanította ezzel az akcióval. Az apát, anyát és az 5 éves kislányt most arra kérik, hogy vigyék vissza a tavi növényeket eredeti élőhelyükre. Súlyos baleset történt szerda délután Karancs-Kesziben. Egy mezőgazdasági munkagép borult fel, a sofőrhöz mentőhelikoptert riasztottak, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. A traktor vezetőjét kórházba szállították, információink szerint életveszélyes állapotban találták meg a járműben, ezért volt szükség légiszállításra és a lehető leggyorsabb beavatkozásra. Január és március között 20%-kal több házasságkötés történt országos szinten, mint 2025 azonos hónapjaiban. Nógrád vármegyét érintően az adatok viszont azt mutatják, hogy az idei első negyedévben 134-en mondták ki a boldogító igent, míg ez a szám tavaly az első három hónapban 10-zel több, azaz 144 volt. Az elmúlt pár évben ezt a szempontot illetően 2022 jelentette a csúcsot, amikor is 206 házasság köttetett szűkebb hazánkban, míg a mélypont 2003 volt 125 házasság kötéssel. A halálozás tekintetében elmondható, hogy Magyarországon 2026 első negyedévében 6,9%-kal kevesebben hunytak el. Nógrádban 2025-ben január és március között 765 személy halt meg, míg idén ugyanabban a három hónapban 742, ami 23 fővel, illetve 3%-kal alacsonyabb érték. Két napos sörfesztivál kezdődik ma Balassagyarmaton, ma este három programmal is várják a közönséget, a sztár fellépő Egri Péter és a Mystery Gang lesz, majd DJ Atest keveri a zenéket. Szombaton 7 fellépő színesíti a napot, már délután 3 órától várják az ünnepelni vágyókat, a buli vasárnap hajnalban ér véget. Loksa Levente szervező hangsúlyozta, Balassagyarmat hagyományos belvárosi sörünnepén mindig ezrek vesznek részt, a nyári melegben nem csak hűsítő italokat keresnek az emberek, hanem nagy találkozások helyszíne is a főtér, ahol önfeledten szórakozhat a közönség. Hozzátette, idén is családi programot kínálnak, mert a koncerteken túl vidámpark és bőséges étel-ital kínálat is lesz. Második helyen végzett a Balassagyarmati 222 sportalapítvány hegyi kerékpáros versenyzője a Visegrádi maratonon. Ibrányi Attila 9 Master 2-es korosztályos induló között 2 óra 44 perc 32 másodperccel lett második. Őt több mint 9 perc előnnyel előzte meg a győztes Csóka Zsolt. Harmadikként a Bringa Banda SC kerékpárosa Kosurnyikov Ádám tekert célba. Rövid távú felnőtt mezőnyben 4 indulóból a salgótarjáni Sándor Balázs került ki győztesen. A Master 2-es kategóriában a Bringa Banda sportolója Jancsó István második lett.
0: Közlekedés.
1: Közlekedés.
4: Ma ilyen Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét, vezessenek óvatosan.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál György Fibetta.
3: Hírek.
2: Kormányszóvivői tájékoztatót hirdettek csütörtök 13 órára, amelyen a RUF Bálint által vezetett hétközi kormányülés eseményeiről, döntéseiről számoltak be. A tisztító tűz elszámoltatási program részeként 5 olyan ügyről tett bejelentést a két kormányszóvivő, amelyek részben beazonosítható fideszes politikusok érintettségét vetik fel. 7 különböző civil szervezet köthető egy fideszes képviselőjelölthöz, egy gazdagréti és egy családos egyesületről is szó van. A 7 civil szervezet 5 év alatt összesen 1,5 milliárd forint támogatást kapott a miniszterelnöki kabinet irodától, nem egy esetben azonos programra több tételben is. Az ügyben hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanúja is felmerülhet. Közölték, 2020 és 2026 között a kormány szerződést kötött az Observerrel, a díjak emelkedése nem állt arányban a megrendelések tartalmával. Túlárazás gyanúja merül fel. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán közzétette Áder János volt köztársasági elnök 2018-as amerikai látogatásának programját. Értékelése szerint az út ez alapján inkább tűnik családi vakációnak, amelyre a lánya is elkísérte az elnöki párt. Szerinte Áder János azt hazudta csütörtökön, hogy 2018. októberében ő csak hivatalos úton volt, 55 millió forint közpénzen az Egyesült Államokban egy hétig. Találkozunk a bíróságon, írta Áder János volt köztársasági elnök Magyar Péter csütörtöki bejegyzésére reagálva. A volt köztársasági elnök közölte, hazudik a miniszterelnök, amikor azt sejteti, hogy velük utazó lányuk utazási költségeit az adófizetők állták. Az alaptörvény módosítási javaslat számos elemében sérti a jogállamiság, a demokrácia és a hatalom megosztás elvét, írja a Sándor Palota közleménye. A Facebookon közzétett közlemény szerint Európában is egyedülálló helyzet, hogy egy hivatalban lévő köztársasági elnököt tisztán politikai indokokra hivatkozva a köztársasági elnöki intézmény autonómiáját biztosító garanciák nyílt sérelmével távolítanak el hivatalából. Az alaptörvény módosítás záró rendelkezései közé illesztett, félreérthetetlenül személyre szabott módon. Mint a Sándor Palota közleménye írja, a köztársasági elnök alkotmányos szerepe betöltésének fontos biztosítéka, hogy az alkotmánybíróság az egyetlen szerv, amely jogosult az államfőt a hivatalától megfosztani, és erre kizárólag konkrét okokból az alaptörvény vagy a törvények szándékos megsértése vagy bűncselekmény elkövetése miatt kerülhet sor. Súlyog Tamás emlékeztet, 1990 óta köztársasági elnököket lényegében változatlan eljárással legitim módon a legfőbb népképviseleti szerv, az országgyűlés választotta meg. Dua Lipa tovább bővíti a Radical Optimism korszakát. Az énekesnő újabb koncertdátumokat jelentett be a turnéhoz, miközben a rajongók a nemrég megjelent Live from Mexico koncertalbum dalait is hallgathatják a streaming platformokon. A koncertsorozat eddig több mint 1 millió nézőt vonzott világszerte, és a szakma szerint ez Dua Lipa eddigi legsikeresebb turnéja. A következő hetekben újabb nagyszabású fesztivál fellépések is szerepelnek a programban.
1: Közlekedés.
2: Ma ilyen Salgótarjánban a Füleki úton mérik az autósok sebességét, vezessenek óvatosan.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyon.

0: 0 óra.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 10-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. A nyári aratási munkák előre haladtával a sofőrök is több mezőgazdasági géppel találkozhatnak az utakon, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Azt írták, a gyorsforgalmú szakaszokon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek. Azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű útvonalakon gyakran felbukkannak. Megjegyezték, hogy ezek a monstrumok a közutakon lassan haladnak. A megszokott járművekhez képest sokkal nagyobb a méretük, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható szakaszon szabad, jelentős oldaltávolságot tartva. Elhunyt Bonnie Tyler, 75 éves volt. A világhírű énekesnő az utóbbi időben romló egészségi állapota miatt került a lapok címoldalára. Egy műtétje után mesterséges kómában tartották, és egyszer újra is kellett éleszteni. Azóta intenzív osztályon ápolták. A poplegenda idén Magyarországon is színpadra lépett volna, európai turnéja keretében Szegeden adott volna koncertet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. A nyári aratási munkák előre haladtával a sofőrök is több mezőgazdasági géppel találkozhatnak az utakon, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Azt írták, a gyorsforgalmú szakaszokon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális járművek. Azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbb rendű útvonalakon gyakran felbukkannak. Megjegyezték, hogy ezek a monstrumok a közutakon lassan haladnak. A megszokott járművekhez képest sokkal nagyobb a méretük, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom. Előzni viszont csak óvatosan, jól belátható szakaszon szabad, jelentős oldaltávolságot tartva. Elhunyt Bonnie Tyler 75 éves volt. A világhírű énekesnő az utóbbi időben romló egészségi állapota miatt került a lapok címoldalára. Egy műtétje után mesterséges kómában tartották, és egyszer újra is kellett éleszteni. Azóta intenzív osztályon ápolták. A poplegenda idén Magyarországon is színpadra lépett volna, európai turnéja keretében Szegeden adott volna koncertet.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon.
0: Nagyot szól.

got news for you. You better listen.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: Interaktív azbest térképet indított a Greenpeace, amelyen a lakosok bejelenthetik azokat a magyarországi, ausztriai vagy más államban található helyszíneket, ahol mérgező anyag jelenlétére gyanakodnak. A szervezet közleménye szerint a kezdeményezés célja, hogy átláthatóbbá tegye a helyzetet, segítse az érintettek tájékozódását és felhívja a döntéshozók figyelmét a mielőbbi beavatkozás szükségességére. A platform megjeleníti a környezetvédők és a hatóságok által már dokumentált területeket, valamint azokat a pontokat is, ahol már megtörtént a kármentesítés. A zöld szervezet fényképes bizonyítékokkal vagy laboreredményekkel várja a lakossági jelzéseket, az igazolt esetekkel pedig folyamatosan frissíti a felületet. Hozzátették, továbbra sem nyilvánosak azok a döntések, amelyek a magyar-osztrák, valamint a hazai tárcaközi azbest munkacsoportban születtek, és máig nincs országos intézkedési terv, szakmai iránymutatás vagy érdemi segítség az érintett közösségek és önkormányzatok számára. A NATO erősebb, mint valaha, jelentette ki a külügyminiszter a közösségi oldalára feltöltött videójában. Orbán Anita elmondta, a csúcs találkozó legfontosabb eredménye, hogy a szövetség tagországai megerősítették, védelmi kiadásaikat felhozzák a GDP 5%-ára a hágai vállalásoknak megfelelően. Továbbá fejlesztik a hadipart. Ezen kívül egyeztettek az öbölmenti államok, vagyis Bahrein, Katar, az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait tárca vezetőivel is. Hangsúlyozta, arról tárgyaltak a partnerekkel, miként segítik ezek a térségek a NATO tagállamok biztonságát, és hogyan tudnak a jövőben még szorosabban együttműködni. A nyári aratási munkák előre haladtával a sofőrök is több mezőgazdasági géppel találkozhatnak az utakon, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság. Azt írták, a gyorsforgalmú szakaszokon ideális esetben nem láthatók ilyen speciális